0: plató útjairól hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1850-es évekig a vámkezeléssel kapcsolatos ügyeket a Pesti Fő 36 hivatalban intézték, a mai Vörösmarty téren. Aztán az 1860-as években a fővárosi kereskedelem nagymértékű fejlődése szükségessé tette egy új fővámház megépítését, amit a közraktárakkal és a vasútvonalak összekötésével egyetlen hatalmas komplexumként akartak megvalósítani. A vámház palotát 1874. május 1-én adták át. A 9500 négyzetméter alapterületű épület a vámhivatalnak, a Pesti pénzügyigazgatóságnak, a központi árüzleti és a bányatermékigazgatóságnak adott otthont.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tinódi Lantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Olládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legismertebb fa Matuzsálem Budapesten a Margit-szigeti ősplatán, a szigeti kápolna és a romok között. Valamikor 1810 körül József Nádor korában ültették. Igazi túlélő, átvészelt árvizeket, háborúkat, kertrendezéseket és Európa szerte is a legszebb koronával rendelkező platánnak tartják. Híres még a Széchenyi tér karókkal megtámasztott akáca is, melyet 1789-ben a francia forradalom idején ültettek. Az Erzsébet híd budai hídfőjének két oldalán áll továbbá egy-egy ősöreg 100 évesnél is idősebb platán. A két csemetét még valamikor a 20. század elején ültethették, amikor a híd is épült, azóta túléltek minden háborút és városrendezést. Az ország egyik legidősebb eperfája pedig a Károlyi kert Ferenci utcára nyíló bejárata közelében magasodik. Pontos korát nem tudni, valószínűleg a 18. század vége óta áll itt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Olládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az ország legnépszerűbb temetőjében, a Fiumei úti sírkertben nyugszanak a nemzet legnagyobbjai, Arany Jánostól Deák Ferencig. De kevesen tudják, hogy a kevésbé látogatott Farkasréti temető annyi híres magyar végső nyughelyéül szolgál, mint a Fiumei úti és a kolozsvári Házsongárdi együttvéve. 8-10 ezer főre becsülik az itt nyugvó kiválóságokat, akik között vannak tudósok, sportolók, politikusok, művészek egyaránt. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Csinszka, Gobbi Hilda, Latabár Kálmán, Páger Antal, Tóth Árpád. Csak pár név azok közül, akik itt alusszák örök álmukat. Bár a kommunizmusban a Fiumei úti temetőt lezárták, a párt vezető politikusait változatlanul oda temették, míg Farkasrétre kerültek a háttérbe szorult régi elit és a kegyvesztett pártemberek. Rákosi Mátyás urnáját is idehozták a Szovjetunióból, de olyan súlyos rongálások érték, hogy végül már csak a monogramját és a születési halálozási dátumát jegyezték fel.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északin a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közúti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedést segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A háttérben itt a Reggeli Expressben Angyalföld, de mi a Budai Vár felé vetjük tekintetünket, illetve oda invitáljuk Önöket egészen pontosan a Vár Múzeumban a Kard Magyar Útja című kiállításra, és az utunk ezúttal a Magyar Kardok Magyar Gyűjtöktől című időszaki kiállítás felé vezet, hogy mitől magyar egy kard, hogy mitől jó egy kard, hogy mitől értékes egy kard, és miért fontos ez egyáltalán, azt elárulja majd nekünk kurátorként dr. B. Szabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának munkatársa, tehát kard ki kard, kard ére. Hát még próbálhatnék itt keresni mindenféle magyar vonatkozást a kardokhoz, de a legjobb, ha megnézzük, hogy mitől magyar ez a bizonyos kard magyar útja.
2: A 16. század derekára kialakultak olyan sajátos tipológiai formák az ánk területén, amik egyértelműen ehhez a térséghez kötődnek és megkülönböztethetőek, akár a hasonló török fegyverektől, balkáni fegyverektől, akár később a lengyelektől. Tehát míg a középkori évszázadaiban államalapítás környékétől kezdve az 1500-as évekig egy egységesülési tendencia volt megfigyelhető, tehát a magyar királyság területén is európai mintájú, nyugat-európai mintájú fegyvereket használtak többnyire, nem kizárólag, de többnyire. A 16. század derekára a török hódításnak köszönhetően elindult egy sajátos fejlődési útvonal, ami a szabját tette meg ismét a fő kardfélének. A szabjából ugyan készült sokféle Közép- és Kelet-Európában, de ezeknek a magyar szabjáknak voltak olyan jellegzetességei, amik máshogy nem voltak megtalálhatók. Ez egy olyan eszköz, aminél a díszfegyver is alkalmas arra, hogy emberi életeket oltsanak ki vele. Tehát ott igazából az különbözteti meg a hétköznapi használatra szánt tárgyaktól, hogy nemesebb anyagokat használnak, drágább, mívesebb kidolgozású veretek kerülnek rá. Tehát a gazdag emberek megengedhetik maguknak, hogy bársonnyal borítsák a fegyverüknek a hüvelyét. A felhasznált anyagok és technikák minősége különbözteti meg ebben az esetben a díszfegyvert a hétköznapi használati tárgytól, de azért ezek így is úgy is fegyverek, tehát nem készül olyan díszfegyver, aminek ne lenne pengéje, ne lehetne vele vágni. Ez itt egy harcos korszak ebben az időszakban. Ennek a kiállításnak az ötlet gazdája egy könyvben, a Kardregénye című könyvében fogalmazta ezt meg, hogy az emberiség történetében ez volt az első olyan tárgy, még az idők hajnalán, amit kifejezetten más emberek legyilkolására találtak ki. Tehát nem lehetett vele vadászni például, mint az íjjal vagy a láncsával. Tehát nem egy több célú vadászfegyver volt, hanem ember-ember elleni küzdelemre találták ki. És ennek megfelelően a forgatása persze koronként változó módon, de mindig is hordozott magában olyan egyedi technikákat, olyan magas szintre fejlesztett vívókultúrát, ami a művészet szintjére emelte ezt a dolgot. Nálunk ebből végül sportvívás lett, és olimpiai sportágak lettek belőle. De hát ehhez azért az kellett, hogy valaki jó mesterektől, sok időn keresztül magas szinten gyakorolja ezt a művészetet, a kardforgatást, és ez keveseknek adatott meg. Tehát egy átlag közkatona, ha kapott is kardot, nem kapott hozzá sem mestert, sem leckeórákat. Ennek megfelelően ott egy egyszerűbb, leegyszerűsített vívótudást kellett elsajátítani, és hát ezt nevezzük katonai vívásnak. Aztán ebből később ugye az lett, hogy viszont a katonatisztek a modern hadseregek korában is gyakorolhatták ezt a magasan fejlett vívókultúrát, úgyhogy nem véletlen, hogy a 20. század első felében az olimpiai bajnokaink egy jelentős része a vívósportákban szintén katonatiszt volt. Ezekben a régi időkben ezek kézműves termékek voltak. Mesterek állították elő a pengét is, a szeredékeket is, és ugye nincsenek meg a vételi papírok, hogy Gipszi Jakab budai karcsiszárnál vettük ezt az egyedi darabot. Tehát az majd a 18-19. Századnak a ipari forradalmi változásai nyomán jelenik meg, hogy nem mesterjegyek lesznek a pengékben, hanem gyártójegyek tulajdonképpen. Tulajdonképpen a huszárok is a magyar szabját forgatják, sőt, mivel a 18. századtól kezdve a huszárság az egy exportcikk lesz Európában, ennek megfelelően viszik magukkal a ruházatukat és a fegyverzetüket, és olyan országokban is, mint például Franciaország, elkezdenek szabját használni a lovasságnál, ahol korábban ez teljesen ismeretlen lett volna, vagy Spanyolországban. Tehát a huszárság és a magyar kard, a szabja, az teljesen együtt mozog a világban. És aztán hát annak megfelelően, hogy valaki közkatona vagy tiszt, a minősége is nagyon különböző. Ugye tudni kell, hogy ebben az időszakban mindenki maga állítja elő a felszerelését, vásárolja meg. A tiszteknek nagyon sok pénzt kell arra áldozni, hogy méltó legyen a megjelenésük a rangjukhoz. Ennek megfelelően ismerünk nagyon szépen kidolgozott huszártiszti fegyvereket, illetve van egy sajátos jelenség, hogy még az állandó hadseregek korában, amikor aztán pontos előírások vannak az egyenruha kinézetére, még akkor is elnézik ezeknek a lovassági tiszteknek azt, hogy szabályzaton kívüli darabokat viseljenek. Tehát az 1848-as szabadságharc esetében is például Damjanicsnak a szabjája az egy olyan régi penge, ami teljesen kilóg, formailag teljesen kilóg a saját korából. De miután ezek a fémtárgyak rendkívül időzállóak, és hogyha jól készítették el őket, akkor ugye a rugalmasságuk is megmarad, és jól használhatóak, akár évszázadokon keresztül. Tehát a maguk módján ezeket az örökké valóságnak csinálják egy bizonyos szint fölött. Ezért ez nem gond, hogyha egy 1700-as években kovácsolt penge van egy magyar honvédtábornoknak a fegyverébe illesztve 1849-ben. Ugye a régi kardoknak világszerte nagy értéke van, és bizony ez alól a középkori magyar királyságból, vagy a későbbi időszakból Magyarországról származó fegyverek sem képeznek kivételt. Tehát a magyar gyűjtőknek nem egy esetben külföldi aukciókon kell visszavásárolni a tárgyakat, hogy azok ismét hazakerüljenek. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy elég zivataros volt a 20. században a magyarság történelme. Sok olyan szinte érintetlen gyűjtemény, ami átvészelte az előző évszázadokat, az a 20. század során, különösen a II. Világháború alatt és után veszendőbe ment, mert vagy a tulajdonosok menekítették külföldre a javaikat, és aztán tették pénzé, vagy rossz akaratú emberek hordták szét, és aztán ezek is kerülhettek a műkincspiacra. Tehát ez egy sokágú történet, hogy az itt fölhalmozódott műkincsállomány sorsa az hogyan alakult. De hát vannak nagyon szép díszfegyverek, van a kiállításon is egy 18.-19. század fordulóján készült empír stílusú díszszabja, hát ezekért rajonganak Nyugat-Európában is, mert Napóleon alatt ez divatba jött a franciáknál, és egész Európa átvette. Úgyhogy ha egy ilyen darab kerül piacra, akkor tulajdonképpen az, hogy az éppen Magyarországon készült el, vagy a Habsburg Birodalomban, az indiferens a vásárlók számára. Ez a kiállítás nagyon szerencsés helyen van a Budapesti Történeti Múzeumban, mert hogy itt megtalálható Budapest történetét bemutató Fény és Árnyék című kiállításunk. Az elég részletesen, de mégis családbarát módon tárgyalja az ország történetének különböző korszakait, eseményeit. Tehát azért a szülők megtalálják a segítséget a maguk számára egy másik kiállításban ahhoz, hogy aztán ha ide kanyarodnak, akkor ezt is el tudják magyarázni a családi fiabb tagjainak. Én egy olyan kultúrában nőttem bele, ahol a magyar vitézség, a magyar szabja az egy önmagában értéket képviselő dolog volt. Tehát nem merült föl a kérdés, hogy mi végre. Aztán ugye változott a világ, és sokkal pacifistábbak lettünk, mint voltunk korábban, és akkor meg kellett tapasztalnom azt, hogy a 3-4 éves gyerekem a kínai étteremben az evőpálcikákkal kezd el vívni, mert játékfegyver nem volt otthon, de a késztetés és az inger az megszületett. És aztán mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy itt vagyunk a 21. században egy súlyosan technikai civilizációban, és közben az emberek nagy része a trónok harcát nézi előszeretettel, meg hasonló filmeket. ahol ugye kiváló lovagok küzdenek, vagy nem kiváló lovagok, de mindenképpen fegyverforgatást látunk néha egészen magas szinten. Tehát, hogy valahogyan egy nagyon archetipikus módon az emberiség lelkébe ez olyan mélyen bevésődött, hogy még mindig a csomó esetben a férfiasság, az alkalmasság, az ügyesség tekintetében, legalábbis a filmvászonon, ez egy érték. Jól lehet, ennek hétköznapi szinten semmi köze nincsen a mi világunkhoz, tehát szerencsére ritkák a Kárpát-bajok manapság. Valószínűleg ez egy sokkal jobban és mélyebben beágyazott dolog az emberi pszichébe, mint azt én korábban feltételeztem, vagy akár múló és cserélődő kulturális divatoknak megfeleltethető lenne.
1: Ha a filozófia és a pszichológia segített megérteni, hogy miért fontos a harc még a mai társadalmakban is, akkor ajánlom figyelmükbe azt a remek előadást a római hadsereg szervezetéről és fegyvereiről, ami pénteken 16:30-kor lesz majd a Veres Pálné utcában a Pesti fal közösségi térben, illetve beszélgető társam dr. B. Szabó János történész tart majd remek előadást a budavári fegyverekről, a középkorból, a Vármúzeumban július 17-én. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megnyugtatást, ezek szerint minden fiú tök normális, ha kardozik. És ezzel tulajdonképpen kultúráról és történelemről is beszélgettünk itt a Reggeli Expressben.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. A gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, 2 országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szlengszótár is került. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Baktai Ervin öröksége elevenedik meg Dunaharasztin. Mi kapcsolja Baktai Ervint az önök városához?
2: Baktai Ervin Dunaharasztin született 1890-ben, és az ő munkásságának, életének szeretnénk több szinten is emléket állítani.
1: Milyen lenyomata van az ő életének Dunaharasztin?
2: Dunaharasztin a gimnázium az ő nevét viseli, illetve a központi tere, a város központi tere is az ő nevét viseli, illetve ott megtalálható az ő mellszobra is.
1: Festőművészként kezdte pályafutását Baktai Ervin. Hogyan vált a 20. századi magyar orientalisztika egyik legfontosabb alakjává?
2: Ugye, Baktai...
1: Pályafutását Baktai Ervin. Hogyan

0: a legidősebb nővére által, ő ugye Indiához, indiai kultúrához sokkal inkább tudott kapcsolódni, illetve volt lehetősége olyan információkat kapni, ami alapján ő sokkal, de sokkal jobban bele tudott mélyedni ebbe a kultúrába.
1: A kiállítás, amely ugye a Laffert kúriában látható, és önökhöz tartozik egyébként.
0: Igen.
1: Baktai Ervin életének melyik szegmensét eleveníti fel?
0: Az egyik oldalon, tehát ugye ez egy projektér lett, ugye igyekeztünk úgy kialakítani, hogy nem csupán a tárgybemutatásra tudjuk használni, hanem aktív közösségi élet is folyik, illetve tudjuk ezt ugye a diákoknak, vagy akár felnőtteknek tanulás céljára is bocsájtani. És ugye ennek a térnek az egyik fele az magát az élet útját mutatja be a születésétől a haláláig. A tér másik felén pedig ugye azokat a képeket mutatja be, ugye azokat a tárgyakat, ami ugye ő létrehozott ugye 1931-ben a dunai indiánok törzsét, ami ugye nagyon hosszú évekig működött a Dunakanyarban, és ugye ezeknek a tárgyi emlékeknek a gyűjteményét lehet megtekinteni.
1: Összességében mi volt az a gyújtópont, amitől Baktai Ervin India kultúrájának egyik legjelentősebb magyar kutatójává, írójává vált?
0: Hát, ugye ő, kezdjük onnan, hogy amikor ő még fiatal volt, és festőművésznek készült, akkor ugye a tanuló évei alatt ő ugye Münchenbe került Hollósi Simon iskolájába, és ugye akkor az ő iskolája volt az, aki nem feltétlenül a festészetre tanította az ottani diákokat, hanem inkább egy olyan világnézetre, egy olyan akkoriban még ugye új és ismeretlen kultúra felé vezette őket, ami őt elindította ezen az úton, hogy még többet és még jobban megértse ugye a keleti kultúrát.
1: Köszönöm szépen, hamarosan beszélünk még az ő életéről és alkotásairól is, arról, hogy mi minden látható a kiállításon. Folytatjuk a beszélgetést Galu Anitával, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetője, Baktai Ervin öröksége elevenedik meg önöknél a Laffert kúriában. Ugye Baktai megalapította a város és a törzs közösséget. Ez mit szimbolizált?
1: Hát az, hogy ő neki ez mennyire volt szimbolikus, mert ez egyáltalán nem volt szimbolikus, mert ő ezeket ugye barátaival együtt megélte. Neki nem volt elegendő az, hogy elolvassa, megnézi, hanem ezek nagyon is komoly játékok, de komolyan vették ezeket a elfoglaltságokat, hiszen ugye az egyik tevékenység sem olyan volt, hogy oda beestek, hanem ugye ezekre rá kellett mindig készülni. Díszleteket, plakátokat, történeteket hoztak létre, amit ugye ezeken az alkalmakkor ők újra és újra eljátszottak.
0: Hogyan alakult ki ez a közösség?
1: Az első közösségek, ugye egyrészt ugye Baktainak a népes családjából tevődtek össze, ugye másrészt pedig ugye abból a baráti körből, ami ugye Baktait már fiatal korától egész életében elkísérte.
0: Mi volt az, ami leginkább hatott rá az indián kultúrából?
1: Az első, amikor ugye egy Dunaharasztin is először létrehozott egy ilyen indián játékot, itt ugye a Sportszigeten történt ez a dolog, és ugye gyermekkorában ugye a Buffalo Bill utazó cirkusza, ugye a mostani, ugye azt nem tudom most kimondani, bocsánat, mert ugye ott a Kerepesi úton volt, ugye az Arena Mall-nak a helyén volt, ugye az a nagy kiterjedésű tér, ahol Buffalo Bill elhozta az ő ez egy cirkusz, egy utazó cirkusz volt, csak ugye a mai léptékhez képest sokkal nagyobb, és egy grandiózus előadás, amire Baktai Ervin kétszer is elment, mert nagyon nagy hatással volt rá, hiszen addig ugye ezt a kultúrát csak ugye az indián regényekből ismerhette.
0: A közösség később hogyan bővült? Ugye említette az előbb, hogy leginkább a családi és a baráti körből kerültek ki a tagok, de aztán mi történt?
1: Ugye ahogy elkezdődött ez a táborozás, ugye jelentkeztek, ugye ez akkoriban már a sajtó is felkapta, tehát hogy voltak erről információk, és ugye úgy lehetett csatlakozni, hogy részt kellett venni egy-egy pár napos táborozáson, és abban az esetben, hogyha a jelentkező mindenben egyetértett és tudott komolyan játszani, és ugye azok az elvárások, amik ugye Baktai felől magával az indián táborral kapcsolatban fennálltak, akkor életük végéig befogadták ezeket a tagokat, és teljes jogú indiánok lettek. És érdekes egyébként a visszaemlékezéseikben is, ugye volt egy személyisége az embernek, de amikor a történetükről meséltek, tehát ahogy az emberekről írtak, minden emberről úgy írtak, hogy ő akkor született meg, mint egy indián.
0: Uh-huh. A tárlaton, ha jól tudom, a város és törzs tagjai saját kezűleg készített alkotásai láthatók. A gyűjtemény megálmodója pedig Lorenc József volt, akinek szintén van egy indián neve, ez pedig az, hogy Sastól. Ő gyűjtötte össze évtizedeken keresztül az alkotásokat.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozunk neki ezért, hiszen az ő munkája nélkül ez a gyűjtemény, ez nem lenne, és nem emlékezhetnénk, hiszen ugye ezek a tárgyak, oké, hogy rendben, hogy tárgyak, de ezek a tárgyak, ezek nagyon sokat tudnak mesélni. Uh-huh. És ugye Lorenc József, ő ugye elhunyt, de a lánya, Lorenc Pálma az, aki továbbra is ugye kapcsolatban van velünk, és felügyeli a tárgyaknak a sorsát. Ugye, amikor tavaly újra létrehoztuk a kiállítást ezen a helyszínen, akkor is rendkívül sok információt tudtunk meg tőle, hogy a lehető leghitelesebben és a legjobban tudjuk ezeket bemutatni.
0: Köszönöm szépen, hamarosan jövünk a kiállítás részleteivel is, Galó Anitával, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetőjével.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Koreckij eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. A gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, 2 országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szlengszótár is került. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetője, Baktai Ervin örökségéről beszélgetünk. Ennek kapcsán látható egy különleges kiállítás Dunaharasztin. Mi minden látható önöknél? Kiket céloztak meg a kiállítással? Kiknek szól ez a kiállítás?
1: A kiállítást bármely korosztály be tudja fogadni, hiszen gondoltunk a legkisebbekre is, és a felnőttekre is. Egyrészt ugye a Baktainak a személyes tárgyai, amik a város birtokában vannak, ugye azokat meg lehet tekinteni, illetve ugye Baktai Ervin személyes iratai is megtekinthetők itt a tárlatban. Azon kívül van hanganyagunk, tehát lehet hallgatózni, hogy ahogyan ő beszélt, de van egy képzelt riportunk is, ami alapján egészen hamar felfedezhetjük Baktai életét, illetve az ő két pólusát is egy kicsit megismerhetjük, hiszen van, amikor indiai, és van, amikor indián zenét hallgathatunk. Ezen kívül ugye számos olyan tárgy van, és ezek alkotják azért a kiállítás legnagyobb részét, ami ugye a indián tábor a törzs tagjaihoz kapcsolódik. Itt csodálatos tárgyakat, gyöngyelhímzett ruhákat, cipőket, táskákat, olyan személyes használati tárgyakat nézhetünk meg, amit ugye már az előbb említett Lorenz József gondosan összegyűjtött, és minden tárgynak megvan a maga funkciója, megvan a maga tulajdonosa, amik körül egy-egy történetet el tudunk a látogatóknak mondani.
0: Lorenz József tárgyaiból, gyűjteményéből, anyagából mi minden látható önöknél? Hogyan válogattak belőle? Milyen szempont alapján?
1: Igyekszünk ugye azokat, amiket ugye itt ebben a térben be tudunk mutatni. Ugye itt nagyon sok olyan dolog van, amit nem tudunk, mivel hogy ugye ez egy emeleti helység és verdék a falak, ezért most jelenleg például a plakátokat és az olyan fotókat nem tudjuk bemutatni, viszont ezekből van egy vetítés, amit folyamatosan lehet nyomon követni. De a terveink között szerepel az, hogy a következő évben, ugye amikor a Baktai napot szervezünk, akkor egy időszaki kiállítás keretén belül ezeket a Lafert kúriában újra bemutassuk. De a tárgyakra visszatérve, de rengeteg olyan használati tárgy, illetve ugye a pipi, egy gyerek pipi fel van állítva, az, hogy hogyan szűrték a vizet, el tudjuk képzelni azt, hogy ők hogyan táboroztak, hiszen ugye azok a tárgyak, amiket elhelyeztünk, ugye ezek ugye az installációkban úgy helyezkednek el, hogy ezek önmagukban is elmesélik azt, hogy ez milyen lehetett, és ugye hozzá képzeljük azt, hogy ők ezeket saját kézzel készítették el, és mindegyik valamilyen olyan célt szolgált, amire nekik szükségük volt, és ezek mégis szépek és egyszerűek, és akár ugye a kenu, ami most ugye egy kölcsön kenunk van, amit köszönünk szépen, mert még ugye a Baktai eredeti kenuja még restaurálás alatt áll a Néprajzi Múzeumban, de reméljük, hogy hamarosan visszatér, de el tudjuk azt képzelni, hogy ami már ugye a mai gyerekeknek nehéz elmesélni, hogy milyen volt az internet előtt ránk.
0: Hát és ez elég furcsa érzés nekünk, nem?
1: Igen, nagyon.
0: Milyen új interaktív elemekkel bővült a tárlat?
1: Van egy terepasztal, amin különböző jeleneteket a gyermekek el tudnak, illetve ugye a nagyobb gyermekek is el tudnak játszani, illetve vannak olyan foglalkozásokra lehetőségek, de egyébként itt vannak, amin tudunk gyöngyöt szőni, ugye különböző olyan indián kultúrához köthető tárgyakat elkészíteni bőrből, gyöngyökből, ami ugye mint egy zálonfogó, vagy egy bőrtáska, ugye ilyeneket mind lehetőség van a látogatóknak igénybe venni.
0: Milyen múzeumpedagógiai programok várják az iskolás csoportokat?
1: Hát az iskolás csoportokat azokat ugye korosztálytól függően, tehát már ugye nem csak az iskolások, hanem az óvodások is nagyon gyakran eljönnek hozzánk. Ugye a kultúrához tartozó játékokat, dalokat ismerhetik meg, illetve ők is már bepillantást nyújthatnak, vagy kaphatnak, bocsánat, ugye a különböző kézműves foglalkozáson keresztül a tárgy kultúrájukba, illetve ugye olyan szokásokhoz, vagy amik ugye az indiánokhoz köthetőek, például ugye amikor kincset keresnek ugye bizonyos szempontok szerint, úgyhogy ezekkel külön a korosztályok függvényében ugye ezek mind lehetségesek már.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetője.
2: Következik Ludwig van Beethoven C-moll patetik szonáta, ópusz 13, második tétel. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán.

0: Ez az Intermezzo. Galó Anitával beszélgetek, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézményvezetőjével. Milyen szerepet vállalt a Laffert Kúria és a város a projekt megvalósításában? Ugye arról van szó, hogy Baktai Ervin öröksége újra megelevenedik önöknél.
1: Ugye amikor 2013-ban először megnyílt nálunk ez a kiállítás.
0: Hiszen ez a megújult állandó kiállítás.
1: Akkor egy olyan helységbe került, ami ugye a látogatók számára korlátozottan volt látható, hiszen ugye ez a polgármesteri hivatal udvarában volt. És ugye Lorenz József ugye azzal a feltétellel hagyta a Néprajzi Múzeum tulajdonába ezeket a tárgyakat, hogy addig, ameddig Dunaharaszti város vállalja azt, hogy ezeket a tárgyakat kiállítja és megfelelő körülményeket biztosít a város a kiállítás számára, addig ennek a kiállításnak a városban van a helye. Most ugye a város ez ugye tavaly előtt, ugye 2024-ben figyeltünk fel arra, hogy ugye az épület rész, ahol ugye ezek a tárgyak voltak, ugye elkezdett romlani az állaga, ami ugye hatással volt a tárgyakra is. Ezért ugye a Néprajzi Múzeummal közösen úgy döntöttünk, hogy ugye ezek a tárgyak bekerülnek a múzeumba, és restaurálásra és tisztításra kerülnek.
0: Hogyan zajlott a Néprajzi Múzeummal közös restaurálási munka?
1: Hát ez egy nagyon, nagyon hosszú munka volt, és ez egy évig tartott. Ugye 2021. augusztusában szállították be a tárgyakat, és ugye majdnem egy év múlva kaptuk ugye az első híreket, hogy lassan ugye olyan állapotba kerülnek a tárgyak, hogy akár vissza is érkezhet. De ugye mi közben itt lázas erővel próbáltuk ugye a helyet a lehetőleg jobb állapotba tenni, ugye a tárgyak befogadására, ugye ez magában fogadta ablakok UV-szűrővel ellátását, a klímaberendezések alkalmassá tételét, és ugye egy csomó olyan dolgot, ami ugye személyekhez fűződött, ugye az első az volt, hogy találtunk egy olyan látványtervezőt, akivel ugye ezt az új koncepciót ki tudtuk alakítani, és nem volt más, mint Boros Viktória.
0: Milyen szerepet tölt be a kiállítás Dunaharaszti kulturális életében?
1: Nagyon fontos számunkra ez a kiállítás, hiszen ugye Dunaharaszti egy agglomerációban elhelyezkedő település, és nagyon keressük itt a közművelődésben azokat a témákat, amivel meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akik ugye még mindig ide költöznek hozzánk, hiszen mi ugye azt szeretnénk, ugye Dunaharaszti nagyon híres a közösségeiről, és próbáljuk ugye ezeket a témákat arra felkínálni, hogy mind jobban tudjunk kapcsolódni egymáshoz.
0: A nyári időszakban is várják a látogatókat, ugye?
1: Igen, jelenleg a nyári időszakban hétfőn vagyunk zárva, de hát ugye most is, ma is voltak látogatók, tehát hogyha a telefonon jelzik, akkor természetesen akkor is tudunk bárkit fogadni, hogyha az útja úgy indokolja, hogy éppen aznap szeretné megnézni, akkor mi nagyon rugalmasan tudunk erre reagálni.
0: Ön is tart rendszeresen tárlatvezetést, ha jól tudom.
1: Igen, így van.
0: Meddig tart nyitva a kiállítás?
1: Változó, tehát hogy most azt nem tudom, hogy a órára, vagy az, hogy mennyi, hány évig időszakra. Jelenleg ugye 3 évre írtuk alá a Néprajzi Múzeummal a szerződést, de mi szeretnénk, hogy ez ameddig tényleg ennyire élénk a érdeklődés és a látogatottság, addig mindent szeretnénk erről lemondani.
0: Kívánom, hogy legyen így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Galó Anita, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház intézményvezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A MOL szerint nem kell extra kőolaj tartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Ma távozik Keir Starmer, brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham, korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Új Buda Központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Új Buda Központtól a 4-es villamost is ajánljuk. Ma reggel 7:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Ez Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 2026. július 17-i Best of műsora. Hiszen a Nyitány hétköznapokon 7 és 10 óra között várja a hallgatóit, de mi ezen a héten bizony egy Best of műsorra jelentkezünk, hiszen mi szabadságra mentünk. A rendhagyó adásban a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított Best of válogatást hallhatják, az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseit és legkedveltebb részleteit idézzük fel. Tartsanak velünk tehát ma is a Klasszik Rádió hullámhosszán, és már is mondom, hogy milyen témákat hallhatnak. Először is a reggeli express rovatunk jelentkezik, Budán nyílt meg az első hazai Márai Sándor kiállítás. A budai Várnegyedben új otthonra talált Márai Sándor szellemi öröksége, a Budára költöztem című emlékkiállítás. Nem csupán egy életmű bemutatása, hanem egy különleges időutazás is a 20. századi magyar polgári világba. A tárla szimbolikus értelemben is hazahozza az írót Budára, ahhoz a városrészhez, amely életének és pályájának meghatározó szintere volt. Az első magyarországi állandó tárlat a Márai Sándor emlékév alkalmából valósult meg, és az első kerületben található Virág Benedek házban kapott helyet. A tárlat célja, hogy a látogatók számára kézzel foghatóvá tegye Márai szellemi örökségét és közelebb hozza életművének meghatározó korszakait. A vendég pedig Mészáros Tibor irodalomtörténész, a kiállítás kurátora. 8 óra után pedig a hangjelek rovatunk jelentkezik, hiszen Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és 4 elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. A közgyűlés így Horváth Zsoltot, a Pannonfilharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége az új elnökség vezetésével továbbra is a hazai szimfonikus zenekarok szakmai érdekképviseletét, az együttműködések erősítését, valamint a magyar komoly zenei élet életének és értékeinek képviseletét tekinti kiemelt feladatának. A vendég Horváth Zsolt lesz, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 9 óra után pedig a könyvjelző rovatunk érkezik, a Változás pszichológiája, Válj saját változásaid menedzserévé című könyv. Dr. Sélei Beatrix pszichológus 2025-ben megjelent kötete, a Változás pszichológiája, Válj saját változásaid menedzserévé, a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. Erről fogok beszélgetni Dr. Sélei Beatrixen. Ezzel várom tehát önöket a mai Best of műsorban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje a napi útravalónak. A mindfulness, avagy a tudatos jelenlét még mindig a témakörünk. Jack Kornfield, amerikai buddhista tanító, író és klinikai pszichológus lesz a mai napon a segítségünkre. Munkássága jelentős szerepet játszott abban, hogy a mindfulness és a buddhista meditáció szélesebb körben ismerté vált Észak-Amerikában és más nyugati országokban. Kornfield tanításainak központi elemei a mindfulness, a szerető kedves, az együttérzés és a pszichológiai gyógyulás kap. Kornfield tanításainak központi

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Mészáros Tibor, irodalomtörténészt, a Márai Sándor Budára költöztem című emlékkiállítás kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm én is, és a hallgatókat is.
1: Én azt gondolom, hogy a kiállításnak a kurátora lenni, az nagyon megtisztelő volt, és azt gondolom egy nagyon hálás és nagyszerű feladat. De mennyire volt könnyű Márai Sándor életét, illetve ezt a kiállítást felfűzni egy olyan fonalra, és olyan vezérfonalra, amely mindent megmutat, amit csak ön elképzelt ezzel kapcsolatosan?
2: Nem volt könnyű a feladat, ugyanis részben létezik Kassán is egy állandó kiállítás, amit ráadásul én rendeztem, és arról le is kellett valahogyan választani, és nyilván óhatatlan, hogy aki azt látta, ezt is majd ahhoz fogja hasonlítani. De pontosan ebből a fölismerésből kiindulva döntöttem úgy, hogy egy olyan fajta kiállítás próbálok meg, annak megfelelően, hogy állandó kiállítás, és annak megfelelően, hogy megpróbálni egy teljes életutat és életművet valamilyen módon megjeleníteni, hogy attól, tehát a kassaitól különböző is legyen, ugyanakkor pedig megálljon a saját lábán is. És ezért alakult ki tulajdonképpen egy ilyen hármas alapfonál a kiállításban, nevezetesen az, hogy megpróbáltam az életrajzot, megpróbáltam az életművet valamilyen módon bemutatni, és nem titkolt szándékkal olvastatom a látogatókat, hiszen a képaláírások nagyon jelentős, mondjuk 90%-a az egyúttal egy márai idézet is, és a harmadik elem pedig e kettő mellett az emberi identitás csomópontjai, melyek nagyon jól látszanak márai életművében. Tehát arra gondolok például, hogy Kassához kötődik a gyermekkor, a szülővároshoz való viszony a család, vagy például az emigráció, az utolsó szakasz, az pedig a magyarnak maradni, a magyar írónak maradni, magyarul írni, és így megélni valahogyan a saját létem egy teljesen idegen környezetben.
1: Márait olvasni, Márait idézni, vagy olyan előadásokra járni, amely Máraihoz kapcsolódik, én azt gondolom, hogy ez most már nem biztos, hogy a legjobb szó erre, de divat lett, és valahogy nagyon szeretnek az emberek elmerülni a márai világban. És én azt gondolom, hogy egy picit emiatt van is valamilyen elvárás. Ezt érezte a kiállítás rendezések kapcsán?
2: Egyrészt azt gondolom, hogy ha Márai neve valahol legalábbis fajsúlyosabban elhangzik, ott eleve van egy elvárás. Azért is, mert Máraihoz egy fajsúlyosságot, egy értéket, egy értékközpontúságot kötünk. Ennek megfelelően természetesen ennek a terhe láthatatlanul ott volt a kiállítás rendezése közben, és nem véletlen, hogy a végső forgatókönyv, illetve maga a kiállítás megnyitása között másfél év telt el. Tehát nagyon végig kellett gondolni, hogy az adott tér adta lehetőségek között mi az, amit bemutatunk, és be lehet mutatni. A másik része viszont, amit említett, én ezt nem egészen így látom, hogy, hogy Márait idézni divat, vagy nem divat, hanem inkább egy kettősséget, egy kétarcúságot látok. Mert egyrészről igen, másrészről pedig én azt hiszem, hogy az a fajta divatos, sokat, vagy akár túl sokat idézett Márai, akit egykor ismertünk, ő már nincs annyira bent a köztudatban. Hisz általában néhány művét ismerik, általában néhány idézetét veszik elő, csak az ember olvas, de például kevesen veszik kézbe azokat a műveket, amelyek mondjuk nem az olvasmányos, vagy mondjuk így a könnyen olvasható, könnyen ebben nem emészhető művek, hanem például mondjuk egy polgárvallomásai, egy föld-föld, amik viszont úgy gondolom, hogy mégiscsak az életmű csúcsát jelentik.
1: Arról még nem beszéltünk, hogy ez a kiállítás hol látható, és hát ugye ez is fontos, ugye az első kerületben, a Virág Benedek házban, és hát ugye ez is a címe a kiállításra, hogy Budára költöztem, hiszen ugye ő a Krisztina városban nagyon sok évet élt, és hát rengeteg helyszínen volt, helyen volt, kötődik hozzá, de itt ez hogyan jelenik meg a kiállításban, vagy megjelenik-e?
2: Természetesen megjelenik, eleve az alapkoncepcióban egy elvárás is volt, hogy ez fajsúlyosabban jelenjen meg. És hát azt se felejtjük el, hogy abban a tabáni városrészben van a kiállítás, a tabáni templom közelében, ahol Márai maga nagyon sokat megfordult az akkor még létező régi tabán kiskocsmáiban például. És hát nincs messze tulajdonképpen a Mikó utcától az egykori lakóhelytől sem. Ennek megfelelően két szobányi részt is berendeztünk a budai, leginkább budai és nem budapesti életnek. Az elsőben az író, az alkotó, mondjuk így a művész máraihoz kötődő tematikát helyeztük el, például a korabeli Tabárról 30-as évekbeli archív felvételek, vagy sikerült az eredeti bútoroknak köszönhetően berendezni egy teljes szobarészletet azzal az asztallal, ami márai asztala volt, ami kócában és ami fotón is látható. A következő teremben pedig abból az életmódból próbáltunk meg valamit felvillantani, ami márainak egy vállalt és vallott életmódja volt, gyakorlatilag helyszínekhez köthető módon, úgy, mint a kiskocsma, a kávéház, a fürdő, hiszen ezeket rendszeresen látogatta, ezek azért vagy levelekből, vagy néha cikkekből kiderülnek, és ennek megfelelően például ebben a helyiségben egy kármentő látható a Vendéglátóipari Múzeum jóságának köszönhetően, és ezen belül pedig egy kocsmai tárgyak, de ide is tettünk be idézetet, vagy például itt látható egy lapozó formájában, másolat formájában az egykori mélypince vendéglő felbecsülhetetlen értékű eredeti vendégkönyvéből néhány oldal, ahol márai neve is szerepel, például Krúdi Gyula neve alatt 2-vel 1918-ból. Vagy kocsmatotót is kitettünk, vagy kávéházitotót is, hogy egy kicsit valamit visszahozzunk abból az egykori környezetből és egykori világból, ami azért márai világa is volt.
1: Ehhez a kiállításhoz, amely ugye a Virág Benedek házban látható, kapcsolódik-e majd valamilyen program, kísérő program? Én biztos vagyok benne, és valahogy adja is magát.
2: Ami most így az indulás, hiszen március 27-től látogatható a kiállítás, ami így az indulásnál látszik, hogy minden hónapban lesz egy kurátori vezetés, ami viszont korlátozott számú látogatót tud befogadni a helyet a körülményeknek megfelelően, tehát az, hogy mindenki hajzson és lásson mindent vezetés közben, ez sajnos elengedhetetlen. De én azt hiszem, hogy ott a helyszínen is, ha nem is a kiállításban, de lent a földszinti részben, például biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb elindulnak a kiállításhoz, vagy a kiállítás kapcsán előadások, akár könyvbemutatók. Tehát, hogy itt egy ilyen kis szellemi műhely is kialakulhat márai köré. És ugye a kiállítás címe a Budára költöztem, az egy polgár vallomásaiból származik. Budára költöztem az ismerős negyedbe. Úgy gondolom, hogy ennél jobb és szebb módon nem költözhetett volna vissza, mint hogy egy állandó kiállítás keretében az egykori Tabáni kiskocsmák közelébe, és nem mellesleg Virág Benedek egy író vendégeként.
1: A máraikult.hu weboldalon egyébként minden pontos információt megtalálnak, illetve hogyha kapcsolódik hozzá esemény, akkor azt is. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el a márai kiállításra, amely a Virág Benedek házban látható, és amelynek a címe Budára költöztem, és hát ugye Budán lakni világnézet is ellátogatni is szerintem oda mindenképpen. Az én köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Szívesen.
1: Az elmúlt percekben Mészáros Tibort hallhatták, irodalomtörténészt, a Márai Sándor emlékkiállítás Budára költöztem című tárlat kurátorát.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtól a 4-es villamost is ajánljuk. Ma reggel 7:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni, burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. És ha egy pici időutazásra hívnám most önöket, remélem, hogy velem tartanak. A kérdés ugyanis az, kiküldtek a Vigadó kávéházának az asztalainál. A Vigadó kávéháza több volt egyszerű vendéglátóhelynél, a 19.-20. Századba hívom most önöket, amely bizony Budapest egyik legfontosabb találkozó helye volt. Egyetlen délután alatt megfordulhattak itt politikusok, írók, művészek és a korzózó pesti polgárok is. Mindannyian ugyanannak a pezsgővárosi életnek voltak a részesei. A Vigadó kávéházának hosszú sarokasztala péntek délutánonként a magyar irodalom egyik legismertebb találkozó helyévé változott. A nyugat alkotói, köztük Ady Endre, Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes rendszeresen itt találkoztak, miközben a szomszédasztaloknál politikusok, ügyvédek és városi tisztviselők beszélgettek. De mielőtt az osztrák származású Hangl Márk a Vigadó legendás vendéglőse lett volna, az angol királynő szállóban szolgálta ki Deák Ferencet. A hazabölcse kevés emberrel ápolt személyi kapcsolatot, Hangelt azonban nagyra becsülte. Nem véletlen, hogy később éppen ő nyerte el a Vigadó kávéházának és kioszkjának bérleti jogát, ahol közel 20 éven át fogadta Budapest vendégeit. Na de a Vigadó vendéglátásának történetében nem csak híres vendéglősök szerepelnek. A kávéház egyik bérlője ifjabb Rémi Róbert festőművész volt, később pedig Eva Lajos író, dramaturg és színházigazgató is vezette az intézményt. Kevés budapesti kávéház mondhatta el magáról, hogy időnként maguk a művészek álltak a működtetése mögött. Na és a Vigadó előtti kioszk és kerthelyiségről se felejtkezzünk el. A pesti korzó egyik legkedveltebb találkozó helye volt. Elegáns hölgyek, családok, művészek és turisták ültek ki a teraszra, miközben a Dunapart nyüzsgését figyelték. Nem véletlen, hogy Vacsari János is többször megörökítette ezt a hangulatot festményeim. Az egyik fennmaradt fényképen viszont a gyermekszínész Gol Beol látható a kioszk kert helyiségében. A felvétel már egy változó világot mutat, hiszen 1933-tól a kávézó magyaros sörözőként működött tovább Rónai Ödön és testvére vezetésével, mégis ugyanazt a könnyed nyári hangulatot idézi, amely évtizedeken át hozzátartozott a Vigadó és a Dunapart életéhez. Az egykori kávéház ma már a pesti Vigadóban a Vigadó galériának ad helyet, de történetei ma is velünk élnek. Van egy állandó kiállítás a pesti Vigadóban, titok történetmese, a Vigadó aranykorai közel 200 év emlékeit idézi meg, híres vendégeket, sorsfordító eseményeket és azokat a mindennapi pillanatokat, amelyek a pesti Vigadót Budapest egyik legkülönlegesebb kulturális találkozó helyévé tették. A kiállítás egyébként a földszinti áthaj folyosón tekinthető meg a nyitvatartási időben. Ha egy kis időutazásra vágynak, én ajánlom mindenképpen a pesti Vigadót.

2026. július 17-e van, péntek reggel. A mai napon az Elekek és az Endrék ünnepelnek és tartják a névnapjukat, így nagyon sok boldogságot kívánunk nekik és minden mai ünneplőnek, legyen az évforduló, legyen a születésnap, vagy bármilyen olyan esemény, amelyet szívesen megünnepelnének. Továbbra is a Nyitány Best of válogatását hallják a Klasszik Rádióban. Az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és legérdekesebb pillanataiból válogatunk önöknek ezen a reggelen. Maradjanak velünk, hiszen a következő órában is folytatódik a különleges összeállítás újabb emlékezetes részletekkel. A Nyitány Best of műsora tehát hamarosan folytatódik itt a Klasszik Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé Újpest városkapu után. Sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. július 17-e van péntek reggel. A Klasszik Rádió reggeli műsora a Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között várja a hallgatóit. Ma azonban, illetve ugye egész héten, rendhagyó adással jelentkezünk. Élő műsor helyett a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított best-of válogatást hallhatják. Az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseit és legkedveltebb részleteit idézzük fel. Tartsanak velünk ma is! A Klasszik Rádió hullámhosszám. Ebben az órában a hangjelek rovatunk jelentkezik, ugyanis Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. Június 10-én tartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt. A közgyűlés Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége az új elnökség vezetésével továbbra is a hazai szimfonikus zenekarok szakmai érdekképviseletét, az együttműködések erősítését, valamint a magyar komoly zenei élet értékeinek képviseletét tekinti kiemelt feladatának. Erről fogok beszélgetni Horváth Zsolttal ebben az órában. Ezt a beszélgetést ismételjük meg önöknek.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, illetve, ami a témánkat is adja, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét. Üdvözlöm, és köszöntöm a műsorban.
3: Üdvözlöm, nagy szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is.
2: És akkor így már a témánkat is tudják a hallgatók, hogy bizony Ön lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetség. Miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt, a szövetség új elnöke pedig Horváth Zsolt lett, amihez én először is szeretnék gratulálni.
3: Nagyon szépen köszönöm, igazán megtisztelő.
2: Korábban ugye az elnökség tagjaként, most pedig már elnökként dolgozik akkor a szövetségben, és azt gondolom, hogy nem ismeretlen a terület, és nem ismeretlenek a problémák, a gondok, viszont az, hogy mi lesz az új irány és a megoldás, most nagyon sok minden fog Önön múlni. Mennyiben más felelősség ez, és milyen ügyekbe szeretne erősebb hangot adni a zenekaroknak?
3: Valóban egy nagyon jól ismert közeg számomra a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége. 24. éve igazgatom a Pannon Filharmonikusokat, és az együttesünk természetesen tagja ennek az országos szervezetnek. Így módon az együttes képviseletében 24. éve veszek részt a szövetség munkájában, és hát nem is tudom pontosan, de legalább 4 cikluson át, 4x3 éven keresztül elnökségi tag voltam, arra kaptam bizalmat. Most pedig ez a legutóbbi tisztújításon magam is kandidáltam az elnöki pozícióra, és a következő 3 évben irányt javasolhatok szövetségünknek. Számos a feladat, de ami igazán most az első gondolatoknak szeretnék megragadni, az időablak, az aktualitásnak a témaköre. Április 12-t követően, hogy nagyon-nagyon egyszerűen, és ami igazán most az első gondolatoknak szeretnék megragadni, az időablak, az aktualitásnak a

0: Gondolok, hiszen az elmúlt mögöttünk hagyott időszaknak az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy nagyon egyirányú volt a kommunikáció a kulturális kormányzattal. Rendkívül csekély lehetőség nyílt arra, hogy szakmai szervezetek a döntés előkészítéshez javaslatokat fogalmazzanak meg, azokat kellőképpen artikulálhassák, netán azokra bármilyen visszajelzés érkezhessen. Ez nagyon jelentős nehézségeket okozott, számos problémát eredeztetünk ebből, és bizony egyfajta tehetetlenség érzésével élt akár a mi szénánknak is a közege, ahol számos mellékvágány, torzulást, elnehezülést, javítandót, egyáltalán akár csak az időteléséből következő egy másfajta gyakorlatnak a meghonosítását látta volna a szakma helyén valónak, ugyanakkor ezeknek a megvitatására vagy közvetítésére nagyon-nagyon kevés mód nyílt. Ez számos nehézséget okozott a szakmán belül, akár csak azt is, és e pillanatban elnökként ezzel is szeretnék szembenézni, hogy amíg 10 évvel ezelőtt a szakmai szövetségünk, mondjuk egy 6-8-10 évvel ezelőtt valamennyi magyar szimfonikus zenekart tömörítette és összefogta, ez ma nincs így. Az elmúlt évek elindítottak egy kilépési hullámot, hasonlóan más területekhez, elég, hogyha most csak a kedves hallgató figyelmét a színházi világra irányítom, ahol több a színházi szcénát képviselő szövetség épült föl egymás mellett, egymással is bizonyos értelemben versengve, van, amelyik kedvesebb volt és hatékonyabb volt a kormányzattal való kommunikációban, és a tradicionális szervezet pedig kevésbé. No, mi területünkön nem lett egy új szövetség, ugyanakkor intenzíven gyarapodott azoknak az együtteseknek a száma, akik kiléptek a szövetségből. Nyilván megvolt a maguk ambíciója ezzel a döntéssel, de talán a döntés mögött azt is találhatjuk, hogy úgy érzékelték, hogy önállóan, alanyi jogon hatékonyabban tudják a saját együtteseknek az érdekeit képviselni. Előre tekintve rendkívül fontosnak tartom, hogy ez a 3 év, ez legyen elegendő idő arra, hogy a szövetségünk új alapokra tudja és helyezi a kormányzattal a kapcsolattartását, a közös munkát, amely valóban megerősíti ezt a szövetséget, erős szervezetté, hiteles szervezetté teszi, egy olyan szervezetté, amiben érdemes tagnak lenni, és a kilépett együttesek újra otthon találnak ebben a szövetségben. Azt gondolom, hogy erre most minden lehetőség nyitott, és ezt tulajdonképpen nem csak bízom ebben, hanem az első találkozó kulturális államtitkár úrral, ami tegnap történt, az bizonyossá is tette, számomra megerősítette azt a jövőképet, amelyről most itt beszélek. Államtitkár úr a partnerségéről biztosított az együttműködési, a nagyon szoros együttműködési hajlandóságáról.
1: Ez nagyon jó hír.
0: Bizony, régen voltam alanya részese, ilyen nagyon nyílt, egyértelmű tárgyilagos tárgyalásnak, megbeszélésnek, egy konstruktív áttekintésnek a szakma helyzetéről.
1: A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége hagyományosan érdekképviseleti szerepet is betölt, és melyek jelenleg azok a legfontosabb szakmai vagy finanszírozási kérdések, amelyekben a zenekarok közös fellépésére van szükség?
0: Szakmai feladat természetesen nagyon-nagyon sok van. Egyrészt a munkák elindultak a Magyar Zenei Tanács égiszén belül, ahol tanácselnöke Zsoltos Dávid kezdeményezésére a zenei ágazatnak különböző munkacsoportjai álltak föl, és a zenei szénának a területi problémáit dolgozzák föl. Van olyan munkacsoport, ami a hivatásos együttesekkel foglalkozik. Ebben a munkacsoportban a Szimfonikus Zenekarok Szövetségéből ketten is jelen vagyunk, lendve egy igazgató kollégámmal együtt. Nyilvánvalóan a szövetségben ugyanezeknek folyamatoknak végig kell mennie, rengeteg olyan téma van, amivel érdemes foglalkozni. A szimfonikus zenekarok látszólag ugyanazt a tevékenységet látják el, és rendkívül sok közöttük a hasonlóság természetesen, a mindenek előtt az, hogy a zenéirodalom kincseit játszák, de azért mégis rendkívül sok az egyedi sajátosságuk. A mai finanszírozás, amely az állam részéről tetten érhető, ezt nem reagálja le, sőt, hát egyáltalán semmiféle transzparenciát nem láthatunk benne, hogy melyik együttes milyen államháztartási támogatásokhoz jut hozzá, és tulajdonképpen miért. Ez a nagyon-nagyon homályos terület. Szeretnénk a kormányzat segítségére lenni, hogy olyan szakmai mutatókat, indikátorokat, jellemvonásokat jelentítsük meg a szakmánkról, amely feldolgozhatóvá, átláthatóvá teszi a kultúrpolitika számára, és ehhez képes ő saját felelősségének helytéve egy megfelelő, transzparens, mindenki számára átlátható, kiszámítható, biztonságos finanszírozási működést tenni. Ez rendkívül fontos. Ma az ágazatunknak jó néhány együttese, sajnálatos módon pont az is, amelyet én igazgatóként képviselek, tulajdonképpen a következő hónapjait nem látja maga előtt. Ez egész egyszerűen megengedhetetlen. Itt nagyon jelentős a magyar kulturális értéket, egyáltalán a magyar tehetségnek a nemzetközi megjelentését ellátása, látó és arra képes mű

0: Művészeti közösségekről van szó, akik akár 2-3 hónapos időtartammal sem látnak előre. Ezen sürgősen változtatni kell. Én rendkívül hiszek abban, hogy megfelelő szabályozás úgy alakulhat ki, hogyha a szakma együttműködik a döntéshozó és a szabályozás lehetőségét magáénak tudó politikával. 30 éve vállalok szerepet intézmények életében. Igen. Hosszú időszak, ez régóta van rálátásom. Ez a bizalmi indexe, ha szabad így kifejeznem magam, a szakma és a politika között ez nagyon-nagyon hullámzó volt, az elmúlt időszakban pedig rendkívül elnehezült. Ezeket muszáj újra bizalommal fordulni egymás irányában, és a szakmából egy nagyon összegzett, nagyon letisztult szempontrendszert közvetíteni a politika felé. De ehhez nyilvánvalóan az kell, amiről én most beszélek, hogy a szakma mindenekelőtt megvitatja egymással azokat a kérdéseket, amelyeket elsőként helyes, hogyha mi vitatunk meg. Hadd említsek ebből egy-kettőt. A végtelenségig sorolhatóak, és most nem is priorizálom. Őket. De akár csak annak a kérdése, hogy mit jelent az együttesek száma, mit jelent az a jelenség, hogy egy muzsikus akár több zenekarban játszik egyszerre, ez probléma vagy nem probléma? Mit jelent a forrás megosztása a főváros és a fővároson kívüli széna vonatkozása? Ebben drasztikus különbséget találunk. Ma a kulturális forrásoknak a területünkön a 70%-a a fővárosban allokálódik, és 30% pontja kerül fővároson kívüli zenei életre. Helyese ez valóban így helyese. Az együtteseknek a számát illetően, vagy a külföldi szerepvállás, mennyire közfeladat az, mennyire a magyar állam kultúrpolitikájának súlyponti eleme, hogy az együtteseink, ha úgy tetszik, kulturális nagykövetként jelen legyenek a nemzetközi zene életben, és milyennek a peremfeltétele. Vagy hogy egy újabb felületet nyissak, mit jelent az utánpótlás témaköre. Bizony nagyon sokszor esik arról szó, én magam is igazgatóként sokszor válaszolok arra az újságírói kérdésre, hogy van-e közönség, akkor én mindig nagy örömmel válaszolhatom, hogy nem küzdünk közönség problémával. Persze, ezért rengeteget teszünk. Ugyanakkor küzdünk a széna egésze muzsikus problémával, amivel bizony nagyon-nagyon sokkal jobb lett volna, hogyha 10 évvel ezelőtt tudunk és van lehetőségünk erről beszélni, és az oktatás és a munkaerőpiac, ha úgy tetszik, azaz maga a zenekarok világa, a professzionális világ közösen ül asztal mellé és néz ezzel szemben, ezzel a kihívással, és közvetíti a politika számára, hogy melyek azok a beavatkozási pontok, ahol lehetőség van megfordítani azt a folyamatot, hogy bizony vannak olyan hangszerek, amelyeknek Magyarországon nem nagyon vannak már képviselői sem az oktatásban, de a kikerülve szinte azonnal külföldi együttesekbe szerződnek ezek a fiatalok, és itthon hiány szakmaként jelenik meg, rendkívül nehéz kvalifikált oboaművész találni, kürtművész találni, nagybőgőművész találni. Szakmánk fenntarthatóságáról van tehát e tekintetben szó, és bizony ezekről a kérdésekről beszélni kell, de hangsúlyozom, én azt a kommunikációs közeget szeretném elősegíteni, amikor nagyon tárgyilagosan egymást megtisztelve, de mégis csak nagyon nyíltan beszél a széna egymás között, magunk közt is merünk ezekről, ha úgy tetszik, tabuk nélkül beszélni ezekről a témákról. Egyáltalán azt, hogy a kommunikációt hoztam szóba, meggyőződésem, hogy arra van szüksége a művészeti águnknak, hogy a társadalom egésze fele nyissunk és kommunikáljunk. És nem, itt most nem a problémákról, meg a nehézségekről van szó, vagy elsősorban nem arról van szó, hanem arról a nagyon komoly társadalmi értékről, ha szabad így fogalmaznom, hasznosságról, amivel az előadó művészet, a magas kultúra, amit megjelentik egy társadalomban. Mindig opponáltam azt az álláspontot, hogy attól, hogy nem egy popkultúrát művelünk, hogy nem a társadalom döntő többsége hallgat szimfonikus zenét vagy klasszikus zenét, attól ebből nem következik az, hogy az ágazatunknak egy ilyen magyarázkodó attitűdöt kellene fölvennie, belesimulva abba, hogy ő tulajdonképpen a kisebbséghez tartozik. Tekinthetjük ezt úgy is, hogy valaminek a csúcsát jelenti. Meggyőződésem, hogy nyitni kell a társadalom felé, és ebben a zenekarok ezt külön-külön teszik. Egyre több együttesnek nagyon szakszerű kommunikációs tevékenysége van. Igen. Vannak, akik előrébb tartanak ebből, van, aki kevésbé. Én azt szorgalmazom elnökként, hogy magának a szénának legyen közös kommunikációs koncepciója is, és aktivitása, használva a mai modern eszközöket, amik lehetőségekkel. Erre nem feltétlen print kiadványokra kell kizárólag gondolni.
1: Hát ezer egy kérdés, ezer egy feladat, ezer egy témakör, de az, hogy most már van egy hely, ahol ezt meg lehet beszélni, és aztán utána ahova lehet majd ezt tovább vinni. Én azt gondolom, hogy ez már azért egy nagyon jó pozíció, és hát egy újdonság, amivel nekünk is meg kell tanulnunk együtt lenni, Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, de most, ami miatt mi beszélgetünk, hogy ő lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke.

0: 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítették. A közgyűlés így Horváth Zsoltot, a Pannonfilharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A feladatokról, a jövőképről beszélgetek Horváth Zsolttal, folytassuk a beszélgetést. Ugye a zenekarok működésében egyszerre van jelen a művészi minőség iránti igény és a gazdasági fenntarthatóságnak a kényszere, és ezt a kettő közötti egyensúlyt kell valahogyan megtalálni, és azt hiszem, hogy talán az elmúlt időszakban pont ez volt az, ami nagyon nagy nehézséget is okozott, nem?
1: Így van. Maga a tudatosság is, hogy tényleg szinte a lehető legnagyobbra nyissam az objektumot, és nézünk úgy rá. Ahogy ön ezt említi, egy szimfonikus zenekarnak, amelyben 100-130 munkavállaló van, az egy középvállalat, ha úgy tekintünk rá. És annak a forrás szükséglete, az egy komoly tétel. És ebben eljutunk olyan nagyon fundamentális elemekhez, mint hogy életszerű-e a mai magyar gazdasági körülmények között, hogy akár az országnak a nagyvárosai, amely önkormányzatokként tartanak fönt együtteseket, valóban rendelkeznek-e azzal a pénzügyi mozgástérrel, hogy fent tud tartani egy nagy formátumú, több tagozatban dolgozó nemzeti színházat, ezzel együtt egy operajátszást, ezzel együtt egy nagy formátumú szimfonikus zenekart, és hát én bizony meg tudom válaszolni tapasztalatból ezt a kérdést, hogy ma nincs olyan magyar önkormányzat, amely kerülforrással rendelkezne ahhoz, hogy ezt vállalja. És már is eljutunk akkor ahhoz a tételhez, hogy ugyanakkor itt megtaláljuk akkor az államnak a felelősségét, megtaláljuk az önkormányzatoknak az együttműködési hajlandóságát már mint a kettő között, annak érdekében, hogy egyébként a művészeti társulat pedig egy kiszámítható, stabil, sőt perspektívikus jövőképet tudhasson magáinak. Tehát sok-sok olyan terület van, ahol egy stimuláló szerepet, egy közvetítő szerepet kell betöltenünk, nem talán kezdve azzal, hogy a nehézségekre rámutatunk, de arra is, hogy az a forrás szükséglet, hogy még egy kicsit maradjak ennél a gondolatnál, amely egy nagy külszínháznak, egy nagy formátumú szimfonikus zenekarnak az igénye, az messze túlmutat azon a már-már klasszikusnak, standardnek tekinthető államháztartási logikán, hogy mindent rendezünk, és hogyha marad pénz, akkor a kultúrára is költsünk egy picit. Ezzel a szemlélettel nagy formátumú együttesek nem finanszíroztatók, nem működtethetők. Egész egyszerűen azt szeretném elősegíteni, ezt képviseljük valamennyien, hogy az ágazatunkról nagyon tartalmasan, nagyon felelősen, nagyon tárgyilagosan beszéljünk, mind a művészeti vonatkozásáról, abban szintén megfogalmazhatóak, nagyon exakt jövőképek, akár még a minőség vonatkozásában is, ezek nem puha fogalmak, lehet szakmáról, zenekari kvalitásról, annak még a méréséről is lehet beszélni, ennek gyönyörű szakirodalma van, módszertana van, tehát nem egy lilaköd, ha szabad magam így kifejezni, hogy tulajdonképpen most melyik együttes milyen. Azt kell tehát tennünk, és ebben partnert találni egymással és a finanszírozóval is, hogy tekintsünk magunkra pont úgy, mint ahogy Nyugat-Európában ennek több évtizedes tapasztalata van, ahol nem félnek attól a fogalomtól, hogy a művészet területét a kreatív ipar részeként tekintik, és bizony azokkal a jellemzőkkel, paraméterrendszerrel átlátható és leírható ennek a szükséglete. Ebben senki nem sérül, de mégiscsak itt arra próbáltam utalni, hogy van egyfajta szemlélet és módszert, amivel áttekinthető valamennyi aktor számára, hogy amikor egy jövőképet fogalmaz meg, egy színházat alapít, mi esetünkben egy zenekart alapít, vagy hova tovább azt bővíteni, akkor tulajdonképpen mi az a volumen, amit ő ambicionál. Egész egyszerűen a tudásnak az elmélyülését, vagy bővülését ambicionálom elnökként, ami tisztíthatja a területünknek a mindennapjait.
0: Elhangzott ugye fővárosi zenekarok, vidéki zenekarok, de már ugye azt is megszokhattuk, hogy a vidéki zenekaroknak rendszeresen vannak olyan koncertjeik, amelyek ugye itt vannak a fővárosban, esetleg olyan bérletkonstrukciójuk, amely kifejezetten itt Budapesten hallható koncertek. De ez merült fel benne. Mindig olyan nagyon külön beszélünk róla, de van-e valahol egy ilyen közös pont, ahol együtt működhetnek a zenekarok, és ahol még ilyen kiaknázatlan lehetőségek vannak?
1: Kérdés első felét is hadd ragadjam meg már is, mert számomra roppant szimpatikus és egy olyan ponton stimulál, amelyre muszáj reagálnom. Bevallom, én soha nem értettem, és bizonyos értelemben tagadom is az életpályámmal ennek a tulajdonképpen egy mesterség, általam mesterségesnek tekintett különbségtételnek a sajátját. Pont a művészet területén, egész egyszerűen a tudás, a kreativitás, a tehetség, hát hogyha valami nem helyrajzi számhoz kötött, akkor ez egészen biztos, hogy nem az. Tehát ebben olyan örökölt tehetetlenségként tekintek erre a különbségtételre, hogy különbeszélünk fővárosi együttesekről és vidéki együttesekről. Közönség, mikor bemegy egy koncertre, tulajdonképpen sem arra nem kíváncsi, hogy kinek ki a fenntartója, sem arra, hogy mi a helyrajzi szám, hogy egész egyszerűen azt a Beethoven szimfoniát szeretné nagyon magas minőségben és nagyon ihletett interpretációban meghallgatni. Szóval e tekintetben nagyon, nagyon bízom abban, hogy az elnöki ciklusom segíti, vagy előre haladást ér a tekintetben, hogy haladjuk meg már ezt a nagyon-nagyon avittas szemléletet. Ami pedig az együttműködést illeti, ebben meggyőződésem, hogy tevőlegesen kell előrelépnünk, és például oly módon, hogy az együttesek egymás közt is egy sokkal intenzívebb partnerkapcsolatot alakítanak ki. Ma van egy közvetítő szervezet Filharmónia Magyarország szerepében, vagy megjelentődésében, aki bizonyos értelemben betölti ezt a közvetítő szerepkört, és jó néhány együttest a saját bérlet sorozataiba invitál, és ezek az együttesek kilépnek a saját közegükből, és akár más városban egy-egy koncertet adnak. Meggyőződésem, hogy ez sokkal intenzívebben érdemes tenni. Azt gondolom, hogy a zenekaroknak nincsen szükségük külső szervezetre ahhoz, hogy ezt köztük ezt az áramlást létrehozza, hanem mi magunk is tehetnénk. Talán a Pannon Filharmonikusok erre jó példa. Köztudott, hogy mi 20 éve tartunk fenn a fővárosban egy bérletsorozatot, és jelen vagyunk a főváros zene életében is. Az a város vagyunk, tekintettel, hogy van egy csodálatos Kodály központ ebben a városban, amely lehetőséget ad arra, hogy az ország más zenekarai pedig Pécset koncertezenek, és ennek a termékenyítő hatása az fantasztikus, az együttesre épp úgy, mint a közönségre. Gondolom, hogy ebbe az irányba kell vinni. Persze, ez rámutat arra a témakörre is, ami egy a mellékmondatból kitűnik, hogy Magyarország zenekultúrája az előadó művészeti oldalon nagyon intenzív és nagyon sok értéket képvisel, ugyanakkor infrastruktúrálisan olyan hiátusai vannak, amely tulajdonképpen megénekelhetetlen, ami megmagyarázhatatlan. Az elmúlt 100 évben összesen 2 darab akusztikával tervezett zöldmezős beruházásként megvalósuló hangversenyterem épült, az egyik a Művészetek Palotája, a másik pedig a Kodály Központ. Nagyon jelentős infrastruktúrális hiányosságok vannak, szorgalmaznia kell azt az ágazatunknak, és ha ezen belül most szűken szabva a szövetségünknek is, hogy kell, hogy épüljön hangversenyterem Győrben, és Debrecenben, és Szegeden, és folytathatom a sort. Hallgatóink számára hadd tegyem ezt nagyon kézzelfoghatóvá. Én koncepcionálóként, aztán biztosként közreműködhettem abból, hogy a Kodály Központ megépült, és nagyon sokféleképpen volt lehetőségem erről beszélni. Végül rátaláltam egy nagyon egyszerű kis egy ilyen megjelenítési pontra. A Kodály Központ annyi pénzbe került, mint 3 kilométer autópályának a megépítése. Én úgy láttam, hogy ez így könnyen belátható, vagy elképzelhető a széles közönség számára. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Magyarország másik legnagyobb városában, Debrecenben lehetséges-e egy hangversenyterem építése, vagy ez egy túlzó ambíció, akkor én azt ajánlom mindenkinek figyelmében, hogy összesen 3 kilométer autópályának az áráról beszélünk. Viszont egy ilyen terem, az garantáltan 100 évre alapvetően keretezi, hogy abban a körzetben, abban a régiós centrumban, abban tulajdonképpen a magas kultúrának mi lehet a jeleme és a mindennapjai a közönség számára. Apró pénzről van szó, hogyha most megengedhetem magamnak ezt a nagyon nagyvonalú megközelítést. Igen. Ebben kell, ez is egy olyan téma, amiről sokkal intenzívebben kell, hogy a szakmánk egésze szót ejtsen, mert bizonyosan nézetazonosság között van közöttünk. Ezzel egy példát szerettem volna hozni arra, hogy az elnökségem idejében nem keresném azokat a pontokat is, ahol a nagyon, most nagyon töredezett szakmánk megtalálja, hát hogy szokták ezt mondani, megtalálja a nemzeti minimumot, hogy hol vannak azok a közös pontok, amelyben valamennyien egyetértünk, kamarazenekarok épp úgy, mint hangversenyzenekarok, független attól, hogy az ország mely pontján működünk.
0: Így van, zenekarok vannak, és az a lényeg, hogy akkor legyen egy közös metszet. Én ehhez nagyon sok energiát kívánok, nagyon sok erőt, nagyon jó társakat hozzá, és nagyon jó füleket, akik ezt meghallják, és nagyon jó munkát kívánok hozzá.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Reményekkel állunk ez a folyamathoz a kollégáimmal. Intenzív munkát vállaltunk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horváth Zsoltot hallhatták, a Pannon Filharmonikus Szimfonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé Újpest városkapu után. Sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt hamarosan 9 óra lesz. Továbbra is a Nyitány best-of válogatását hallhatják a Klasszik Rádióban. Az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és legérdekesebb pillanataiból válogatunk önöknek ezen a reggelen. Maradjanak velünk, hiszen a következő órában is folytatódik a különleges összeállítás újabb emlékezetes részletekkel. A Nyitány best-of műsora tehát hamarosan folytatódik itt a Klasszik Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korossi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Tovább súlyosbodik az aszály az Alföld egyes részein. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartókábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az elmúlt napok záporai néhol átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton kifelé a Blahalujza térnél. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móri Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtal a 4-es villamost is ajánljuk. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. 2026. július 17-e van, péntek reggel, 9 óra elmúlt 5 perccel. Ma egy rendhagyó adással jelentkezünk, illetve ugye egész héten, hiszen élő műsor helyett a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított best of válogatást hallhatják. Az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseit és legkedveltebb részleteit idézzük fel. Most ebben az órában a könyvjelző rovatunk jelentkezik. Dr. Sélei Beatrix pszichológus 2025-ben megjelent kötete A változás pszichológiája válj saját változásaid menedzserévé a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. A mű legfontosabb jellemzői és üzenetei. Pszichés immunitás. A szerző hangsúlyozza a lelki ellenálló képesség fejlesztését, amely segít abban, hogy ne csak elszenvedői, hanem aktív alakítói legyünk a körülöttünk zajló eseményeknek. Gyakorlatias felépítés. A kötet 9 fejezetből áll, és mindegyik végén egy-egy önismereti teszt segíti az olvasót a tanultak elmélyítésében és saját helyzetének értékelésében. Életterületek. A könyv végigvezeti az olvasót a változásra való felkészülés, az elfogadás és a megküzdési stratégiák folyamán, érintve a magánéletet és a munkát is, és a siker értelmezése. Dr. Sélei szerint a siker szubjektív, bár sikeres lehet, aki a saját mércéje szerint jól teljesít, és képes menedzselni saját életének fordulatait. Erről a könyvről beszélgetek Dr. Sélei Beatrix-szel.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
2: Szeretettel köszöntöm dr. Sélei Beatrixot, a pszichológiai tudományok doktorát, egyetemi docenst. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
3: Köszönöm én is a megkeresést, üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
2: Most egy könyvajánló érkezik a folytatásban, hiszen 2025-ben jelent meg a Változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé című könyv, amely a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot, és szerintem ez az, amelyről nem lehet eleget beszélni, illetve hát ugye a változás talán az, ami most már tényleg állandó az életünkben, és valahogy a dolgokat szeretnénk konzerválni, főleg, hogyha az jó, mert hogy ahhoz tudunk kapcsolódni, és azt szeretnénk, hogy állandóan az legyen az életünkben. Na de a változás az mennyire jellemző egyébként az emberiségre? Milyen most a 21. században? Mennyire gyorsult fel minden körülöttünk?
3: Ahogy te is mondtad, ha valami állandó, akkor az tulajdonképpen a változás. Ami viszont a változás kapcsán is nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, hogy korábban jóval több időnk volt alkalmazkodni, akár a megváltozott technikai, technológiai körülményekhez, akár az életritmusnak, vagy az információ mennyiségnek a növekedéséhez, gyorsulásához. Most viszont egy abszolút instant világban élünk, ahol folyamatosan és párhuzamosan több változás is zajlik az életünkben. És egy kicsit ez a könyv arra is szolgál, hogy megértsük, hogy a változások mire valók, hogy a változások hogyan tudnak működni, hiszen akár egy szeretett változásról, akár egy kevésbé vágyott, sőt, akár olyan változásról van szó, amit mi magunk nem is szeretnénk, rengeteg érzelem merül föl bennünk, viszont hogyha megtanuljuk ezeket egy rendszerbe rakni, ezeknek a működését átlátni, akkor sokkal könnyebben, és mi magunk is gyorsabban fogunk tudni alkalmazkodni, hiszen az alkalmazkodás pedig az egyik kulcsa annak, hogy sikeresek tudjunk lenni az életünkben.
2: Igen, én azt gondolom, hogy az ember életében vannak szakaszok, amikor nagyon gyorsan megtanulja azt, hogy nagyon gyorsan reagáljon. Ez például az, amikor gyermeke születik, mert ő eldönt valamit, aztán a gyermek ezt felülírja, és mindig egy újra tervezés van. Ott azért nagyon jól megedződik. Viszont utána, amikor ezen az időszakon túl van, azért tényleg szeretné azt, hogy úgy viszonylag úgy nyugalom legyen körülötte, és valahogy a nyugalmat azt az állandósággal azonosítjuk, és a változás az mindig ugye ilyen nagy hullámokat tud gerjeszteni.
3: Igen, ugye a nyugalomtól egyfajta biztonságot várunk, azt gondolom. Tehát a kiszámíthatóság, amikor van egy ritmusa például az életünknek, a munkánknak, a párkapcsolatunknak, bármilyen területre gondolhatunk. A kiszámíthatóság, a kontroll biztonságot ad nekünk, és nagyon sok olyan állapot van, amikor egyébként annyira ragaszkodunk ezekhez a biztonságosnak vélt szituációkhoz, hogy képesek vagyunk mi magunk egy kicsit, hát hogy is mondjam, zsákutcába terelni saját magunkat, és már csak fenntartani ennek a biztonságnak az illúzióját, pont azért, hogy a változáshoz vizionált, akár ugye kicsit kockázatosnak és emiatt félelmetesnek tűnő érzelmeket el tudjuk kerülni.
2: Ez a könyv, amely ugye a változás pszichológiája, ezt hogyan építetted fel? Milyen fejezetekre osztottad fel?
3: 9 nagy fejezet van benne, ami 3 részre tagolódik. Az első az, hát mondhatnánk, hogy egy kis PR munka a változásnak. Hát az első része adja azt a fajta megértést, hogy mik a változások, hogyan zajlanak a változások. Pont ezt, amit te is mondtál, hogy az érzelmi hullámok, egy kicsit akár megijedhetünk, vagy szeretnénk tőlük szabadulni. Ebben is ad egy megértést, hogy az érzelmek egyébként nagyon jó barátaink, hogyha megismerjük őket és megszeridítjük őket, úgyhogy erről is ad információt is, önreflektív kérdéseket is, gyakorlatokat is, hogy egy kicsit közelebb tudjunk ehhez kerülni. A második része az éppen ezekről a zsákutcákról szól, amit te is említettél, hogy annyira akarjuk sokszor a biztonságot, hogy képesek vagyunk becsapni saját magunkat, és akár elhárító mechanizmusokat, mechanizmusokat használunk, és egy picit másképp formáljuk a valóságot. Akár annyira belefásulhatunk az állandóságba, hogy már nem látjuk a kiutat, és akkor ugye szépen lassan elcsúszunk egy kiégés felé, tehát ilyenfajta zsákutcákról is beszél a könyv. És a harmadik nagyobb fejezet, azt úgy neveztem el, hogy gyorsítósáv, ha már a zsákutcák mellé mentünk, mert hogy azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy nem csak akkor van változás, hogyha valami rossz, hanem változtatni proaktívan is lehet azért, hogy valami még jobb legyen, hogy például legyen egy kis én időm, többet tudjak adni, ha én is jobb töltöttségi szinten vagyok, vagy tehetem az életemet mindig boldogabbá, vagy értelmesebbé, olyanná, amit élvezetek adni, ha én is jobb töltöttségi szinten vagyok, vagy tehetem az életemet

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton kifelé a Blaha-Lujza térnél. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz-Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtal a 4-es villamost is ajánljuk. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 2026. július 17-e van, péntek reggel, illetve délelőtt, hiszen pár percen belül 10 óra lesz, és ezzel véget ért a mai Nyitány Best of összeállításunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak és újra meghallgatták az elmúlt időszak emlékezetes beszélgetéseit és pillanatait. Reméljük, hogy a válogatás tartalmas és kellemes társuk volt ezen a délelőttön. További szép napot kívánunk, és várjuk Önöket a Klasszik Rádió következő műsoraiban is. A napi útravalóval búcsúzom, és kívánok további nagyon kellemes napot és nagyon jó hétvégét. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhattam.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Minél inkább figyelsz ítélkezés nélkül, annál tisztábban látod azt, ami valójában van.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható. Egyre nagyobb válságban van a házi orvosi ellátás. Elhalasztották a szombatra tervezett Balatonátúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás, több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. A Viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az elöregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Elhalasztották a holnapra tervezett Balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt 4 kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 kilométer pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meleg, de zivataros idő várható. Egyre nagyobb válságban van a háziorvosi ellátás. Szlovákiában fogtak el egy magyar toplistás bűnözőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a háziorvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy háziorvosra pedig átlagosan csaknem 14 ezer beteg jut évente. A Viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Civilek is meghaltak Ukrajnában a hajnali orosz légi támadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. Két ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás. Egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. 2 nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Elhalasztották a holnapra tervezett Balatonátúszást. Mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajómalom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finomliszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerik az utolsó óbudai hajómalmot. A Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható. Ösztönözni a pénzügyminiszter a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén. Szlovákiában fogtak el egy magyar toplistás bűnözőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Civilek is meghaltak Ukrajnában a hajnali orosz légi támadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. Két ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás. Egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. 2 nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út 3 szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi Mesmer-féle belejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madách Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is főjegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható. Kritikus állapotban van a házi orvosi ellátás. Gyanús autópálya koncessziót vizsgál a közlekedési tárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszán a koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó, Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat, évente 12,5 milliárd forintért. Vitézi Dávid szerint érdemben nem is vizsgálták az olcsóbb alternatívákat. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az Élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és két generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Verdi remekmű érkezik a Margit szigetre. Monumentális opera élmény, lenyűgöző sztárszereposztással. A Trubadur július 23-án és 25-én. Főszerepekben nemzetközi opera csillagok. Jusif Eyvazov, Marina Rebeka és a hazai legjobb szólisták. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható, a BUX sorra döntötte a csúcsokat, mondta a pénzügyminiszter. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta. A BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelenti, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládéfigurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsé és a Büki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Ukrajnában civilek is meghaltak a hajnali orosz légitámadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg, két ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját. Egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. A hatóságok most az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésével gyanúsítják. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A MosquiTune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. A programhoz előzetes szakmai tudás nélkül is bárki csatlakozhat. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. Délután 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A Kishárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pest-szentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987. májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját, a Hősök tere és a Körön között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható, akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhat a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a diósgyőri gyárát a Nestlé, az üzemben kizárólag üreges csokoládé figurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Bükki gyár. Történik, ezeket folyamatosan fejleszték. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. A parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje közül jelenleg csak 5 férfi van, és hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya Aiko a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, hogy miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját, egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kultkamp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A Sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Mosquitune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt több nyugati és északkeleti járásban riasztás érvényes. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan három gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics-féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyváradtéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázó gépet és 5 motoros tervezett. 1997 márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, de zivataros idő várható, akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhat a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a diósgyőri gyárát a Nestlé, az üzemben kizárólag üreges csokoládé figurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Bükki gyár. Történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. A parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárra. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje közül jelenleg csak 5 férfi van, és hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya Aiko a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, hogy miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját, egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kultkamp a Sátoralja újhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A Sátoralja újhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Mosquitune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt több nyugati és északkeleti járásban riasztás érvényes. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes péntek délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket, biztos sokan várják már Önök közül a hétvégét, hát kivéve akkor, ha szabadságon vannak, mert akkor mindegy, hogy hétköznap vagy hétvége van. Ez az egyik jó benne. De remélem, hogy a mai játékkérdést is pont így várják, vagy hát legalább ennyire. Ki írta a Hattyúk tava balett zenéjét? A. Chopin, B. Tchaikovsky, vagy C. Liszt? A nyeremény egy napi páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára, július 23-ára vagy 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok a játékhoz, és akkor nézzük, hogy kik lesznek ma délután a vendégeink. Hamarosan Berecz Andrást hallhatják, aki mesemondó, népdalénekes, folklórkutató, Harangok évgyűrűi címmel nyílt fotókiállítása a Műcsarnokban. Erről beszélgetünk majd, úgyhogy fotós is. Aztán 5 és 6 óra között Láng Judit lesz a vendégem, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnöke, aki a Belsőépítészet neked című kiállításról mesél majd. Most pedig az Intermezzóban Brahms 3. F-dur magyar tánca következik a Budapesti Fesztivál Zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Augusztus 30-áig a budapesti műcsarnokad otthont Berecz András Harangok évgyűrűi című fotókiállításának. A vonalban Berecz András Kossuth-díjas mesemondó, népdalénekes, folklórkutató és író. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok én is, örömmel hallgatom.
1: Nem annyira köztudott, hogy a fotográfia is régóta fontos önkifejezési eszköze. Mi volt az, ami megragadta önt ebben a művészeti ágban?
2: Hát régebb óta fotózok, mint mondok, mesét és énekelek. A régi előadásaimnak mondjuk az utolsó harmada az vetítésből állt. Régen diaképekre vetítettem, és vittem is magammal egy hatalmas diavetítőt a vonatokon, egy nehéz traktort. Tehát a másik apróság, hogyha mesét mondok, a memóriám az vizuális. Azt mondom el, amit látok magam előtt. Tehát nem a szavakba kapaszkodik az emlékezetem, hanem a képek.
1: A fotózás kapcsán nagyon különleges helyet foglal el az önvilágában a harang, ugye? Miért? Mi az, ami a harangokban?
2: A véletlen hozta, korábban én ezzel nem foglalkoztam. Nevezhetjük a véletlent mondjuk így, hogy Covid. Még jobb tervemben azt mondanám, hogy múzsa, homlokon csókolt a Covid, hogy mondjam, arra kényszerített, hogy előadások hiány. Még többet sétálja kéltalanul. És én szerintem minden új témához egyik legfontosabb feltétel, hogy az ember csodálkozni tudjon, hátra csapott kézzel, csak úgy egyszerűen figyeljen a világba. És hát felkerültem én egy árpádkori templom toronynak a tetejébe. Fölmásztam, és csodát láttam a sötét torony tetején, a sötét harangpalást belső részébe, megláttam a harang élőtőjét. Azt, hogy rá még szükség van, hogy ott helyben még ünnepek vannak, van, aki az élőket hívja és a holtakat elkíséri, az pedig a harang nyelve, mikor megszólaltatják, belül ünnepek vannak, van, aki az élőket hívja és a holtakat elkíséri,

0: Mondták, Niko, mondtak Akrilt, mondtak mindent. Mondom, nem. És akkor egyre többet kezdtem fényképezni. És rájöttem, hogy valami más tartok én a kezembe, itt nem a harangról van szó. Mert
1: ha nem, miről?
0: A harang az kíséri a gyülekezetet bánatában, örömében osztozik, egy közösséggel együtt tud ünnepelni, búsulni. És amelyik például az Árpádház kihalása óta a helyén van, és még most is szól, az olyan, mint a történelem egyik évgyűrűje. Én arra csak megbabonázva tudok nézni, mert az jelezte azt, hogy tűzvész van, az jelezte azt, hogy jön a tatár, elment a tatár, jön a török, elment a török, és itt vagyunk, jön a Habsburg, elment a Habsburg. Szóval egyszerűen azt láttam én, hogy a múló időt fogom meg egy különleges nézőpontból, a harangok belsejéből. És mivel esztétikája is van, azért már érdemes volt vele foglalkozni. Na ez a törzsanyaga. Persze, hogy dráma legyen a dologból, kitépett nyelvű harangokat, félredobott, meg rátlőtt harangokat is fényképeztem belülről, és így lett kerek az anyag. Illetve volt egy harmadik, a harangozókat kezdtem tűnjelni, mert mára ezek kihalnak. Most már gép harangoz, nem a harangozók. Na, ez még különleges világ.
1: És mit változtat ez a harang játékon, hogy a gép végzi a dolgot, ahogy mondta?
0: Akit a változás előtt és azóta ismerik falujuk harangját, azok általában azt mondják, hogy nem olyan szép a hangja. Tehát gépies, egészen másképpen. Én, mivel nem élek ilyen szoros közelségbe, ebben még csak 4 évben van, én nem hallottam különbséget. De azt minden esetre, itt ezzel foglalkozok, természetesen, hogy érdekes.
1: Járta az országot, hogy harangokat fényképezzem? Merre járt?
0: A legnagyobb sikerrel Erdélybe. Én sokfelé jártam, amúgy is mindig járok, és Amerikában is felkúsz, Antóniokba, az Adria menti részeken is. És legtöbbet és legnagyobb sikerrel Erdélyben, Székelyföldön, illetve Moldvai Csángok között, ahol hát régies harangozásnak bőven van példája, és hát az még külön érdekes, mikor Rómába mennek a harangok, mikor Isten fia 3 napig a halált is megkóstolja, és olyankor nem illik, hogy a harang beszéljen. Hát helyette kereplők szólnak, illetve egy kötére fölakasztott deszkát ütnek, különleges ritmusokban, ezt tudják, hogy tóka. Most ez a következő feladatom, ezt rögzíteni, fényképezőgéppel leírni, hozzákötődő legendákat összeszedni.
1: A kiállítás július 10-e és augusztus 30-a között látogatható a budapesti műcsarnokban, ahol a fotográfia, a történelem és a kulturális emlékezet találkozik egymással. Kívánom, hogy minél többen nézzék meg az ön harangjainak világát.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én is szívemből kívánom, hogy lássák és szeressék.
1: Legyen így. Berecz Andrást hallották, aki mesemondó népdalénekes, folklórkutató és fotós is.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A Gáztyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei völgy így egészen egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivál találkozzon egymással. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A Színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a völgybe. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak majd be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 2. vasárnapjáig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. A műcsarnokban augusztus 30-áig látható Berecz András Harangok évgyűrűi című fotókiállítása, amely egészen új szemszögből mutatja meg a harangok világát. A Kossuth Díjas mesemondó és néprajzkutató ezúttal fényképészként mutatkozik be. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Sturovóban fogtak el egy magyar bűnözőt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak 2 halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utca után a belső sávban. Erős a forgalom a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton. A Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Szél-Kálmán tér környékén is. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között, szintén burkolatjavítása miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes és derűs délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, nézzük a mai játékkérdést. Ki írta a Hattyúktava balett zenéjét? A. Chopin, B. Csajkovszki, vagy pedig C. Liszt? A nyeremény egy napi páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára, július 23-ára vagy 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. És aztán már is elárulom Önöknek, hogy ki lesz a mai vendégünk, Láng Judit, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnöke. A csapból is a design folyik, mégis megszoktuk, hogy a tereink nem működnek jól. A Magyar Belsőépítész Egyesület formabontó kiállítása a Fugában megmutatja, hogyan teszi élhetővé a tudatos belsőépítészeti tervezés a mindennapi tereinket, illetve hogyan küszöbölhetjük ki a mindennapos hibákat. Erről lesz szó a folytatásban. Most Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének első tétele szól.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Szia Judit, szeretettel köszöntelek!
1: Szia Edina!
0: A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében belső építészet neked címmel nyílt kiállítás. Mire utal ez a cím? Hangsúlyozottan az, hogy neked.
1: Hát ez annak szól, aki bekukucskál, és látja ezt, hogy neked. Akárki nézi ezt a szót, és itt ki is van írva, hogy mi mindenki lehet, azért, mert Magyarországon, Budapesten, ahol mi egyáltalán dolgozunk belső építészként, többnyire minket lakberendezőnek szoktak szólítani, vagy hát azt gondolják, hogy azok vagyunk. Most a szakemberek tudják, hogy mi az a belső építészet, és ki az a belső építész, mondjuk az építészek meg egy-két olyan ember, aki dolgozik is közöttünk, de az utcanépe, a polgárok, a fiatalok, az idősebbek nem tudják, hogy mi az, hogy belső építészet. És mi eldöntöttük, hogy megmutatjuk nekik, fölboncolva ezt a dolgot.
0: Ez jó.
1: És megkérdezett, hogy mi az, hogy fölboncolva.
0: Megkérdezem.
1: Az azt mondta, a fölboncolás az az, hogy ugye valamikor el is kell kezdeni, hogy is kell, megkérdezett, hogy mi az, hogy fölboncolva.
0: Megkérdezem.

0: a kórháztól, a színházon keresztül, az iskolától, a múzeum felé, szóval ilyenekből van 12, és 3-3 vagy esetleg 4-4 munka van kiállítva. És az, amit mondtam, hogy ez felboncoljuk, hogy milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy ez egy épület elkészüljön, hány ember kell, hány felé kell menni, hány mindent kell tudni róla, előírást vagy bármit, milyen anyagból legyen, ki mondja meg. A középületben általában nem szoktuk megkérdezni, vagyis nem veszük annyira komolyan a megrendelőnek a dolgait, mert, vagyis a kérését, illetve figyelembe vesszük, de megmondjuk neki, hogyha az olyan, hogy nem ez áll neki jól, hanem más, amit mi gondoltunk, akkor azt meggyőzzük, hogy az olyan. Mert az ember a lakását azt olyanra csinálja, amilyen ő, vagy amilyenre ő szeretné. De egy középületet nem egy embernek kell szeretni, hanem mindenkinek, aki oda bemegy.
1: Sokkal nehezebb és bonyolultabb a döntési folyamat is, éppen ezért.
0: Hát igen, és mondjuk én speciál pont a kórház specialista vagyok, azon kívül, hogy csináltam másokat is, de most itt ez egy ilyen munkám van kirakva, tehát az aztán előírásokkal tele van, hogy mit, hogy lehet csinálni, és itt van, én azért szeretem, mert annyira fontos és jó, hogy olyan legyen, hogy az ott dolgozó is, meg az ott gyógyuló is, aki persze nem jó kedvébe ment oda, hogy jól érezze magát az alatt, amit őt gyógyítják.
1: Nehéz összehangolni a funkcionalitást az esztétikummal?
0: Most már csak azt mondom, hogy nem annyira, mert megszoktam, hogy ez hogy működik, és a színek sincsenek annyira szigorúan előre, mert ezt már az ember érzi, hogy miből mennyit tehet, és mi az, ami nyugtató. Az fontos, hogy legyen olyan, hogy nyugtasson, és meg legyen olyan is, hogy érezze, hogy szép helyen van, érezze jól magát. Tehát legyen jó kedve attól, hogy nem egy ilyen, mit tudom én, szomorú színeket tesznek, és akkor le van hangolva a szegény beteg. Uh-huh. Hanem legyen neki valami vidámság, ha máshol nem a falon, vagy a kövön, vagy valahol.
1: Éppen azon a helyen vagyunk a legkiszolgáltatottabbak, úgyhogy abszolút ránk fér a derű, és a vidámság, és az optimizmus. Judit, mit szólsz hozzá, ha visszajövünk, jó? Zenélünk egy kicsit.
0: Jó.
1: És aztán folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Belső építészet neked címmel látható egy különleges kiállítás. A kiállítás, ugye? A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Judit, ha jól értem, akkor ti valahol tisztázni szeretnétek a nagy közönség előtt azt, hogy voltak éppen mivel foglalkozik a belső építész. De mi az oka annak, hogy Magyarországon még mindig összekeverik a lakberendezést és a belső építészet? Ezt a két hivatást.
1: Hát, hogy mi az oka, azt nem tudom, mert azért létezünk és ismerik ezt a szót többen.
0: Igen.
1: De valahogy a lakberendező az annyira azt mondja, hogy lakberendező, tehát lakás. Igazából még azt is, hogy berendező. Ő közöttük is vannak olyan emberek, akik tudnak olyan magas szinten is dolgozni, vagy csinálni terveket, mint mi. De azért az mégiscsak más. Még akkor is, hogyha egy kisebb irodát, vagy nem tudom miket meg tudnak tervezni, nyilván meg tudnak, de mondom, ez mint minden szakmában van olyan ember, aki akkor is meg tudja csinálni, hogyha csak látta és nem tanulta annyira. De a belső építészet annyira sokrétű, hogy bizonyos dolgokat nem lehet. Hát például még nem láttam, hogy lakberendező kórházat tervezett volna, vagy színházat, vagy ilyen nagyobb középületeket, azért nem bíznak rájuk. Uh-huh. És kisebbeket, igen.
0: Aha. És te hogyan kezdesz neki egy kórház megtervezésének? Mesélj! Itt ülünk egy hétig, kérlek szépen mondd el, hogy végzed a munkádat. Szóval, de tényleg, de hogy honnan indul el az ember? Mit kezd ezzel a helyzettel?
1: Hát először is, hogyha azt hiszik, hogy van bennem spiritus, és meg tudom csinálni, akkor felkérnek belső építésznek, és hogyha olyan az
0: ez az első lépés.
1: Igen, és ha olyan az építész, akit már ismerek, akkor könnyebb a dolog. Hát az ugyanúgy, mint minden más, ki van szabva az a hely, ahol lehet az a kórház vagy új kórház és új helyen, vagy egy meglévő több épületes kórházba, egy ki újabb épület, vagy pedig egy felújítás, vagy ilyet, nagyon sokféle van. Uh-huh. És az ember valahogy úgy gondolja azt is, hogy először is ketten beszélgetünk róla, főleg ugye az építésztel, utána van olyan is, hogy kórház technológus, és akkor még őt is bevesszük, mert az nagyon fontos, mert az állandóan változik, és tudnunk kell, hogy, és akkor onnan elkezdjük építeni. Hát először is van egy olyan sor, hogy ez a kórház most mi lesz. Egy betegek fognak, és ez lesz a feküdni kis szobákba, azokat ki kell, ez most nem lesz olyan jó rész, majd kívánunk. Igazából tehát vannak fekvő területek, ahol a beteg fekszik, és egyre kevesen. De vannak különbözők, hogy mi lesz ott, műtő, vagy egyáltalán milyen szak lesz, szemészet, vagy tudom én, bármi más, rengeteg sok része van. És ezeket mind akkor összeszedjük, hogy áll össze, és akkor a funkciót. De általában van, vagy jobb esetben kapunk egy vázlatot arra, hogy mi egy programot, és akkor a program szerint megyünk. Ha nincs program, akkor kitaláljuk, és úgy adjuk oda, hogy mi legyen a vázlatnál, vagy ilyesmi. Tehát ez körülbelül így áll össze, hogy akkor, ahogy beszélgetünk, mert mindig be kell beszélni a megrendelővel, hogy megértse, tudja, és bólincson, vagy azt mondja, nem azt szeretném, hanem más. Tehát ez majdnem mindennel így van, amit elkezdünk, hogy az a könnyebb, amikor van már valami, és mellé építünk azt, hogy mit kell, mert ott már lehet stílusban, vagy ugyanazt, vagy nagyon más, de hogy az már le van téve, itt megtörjük a fejünket, hogy vajon melyik lesz.
0: És a belső építészek így szakosodnak? Tehát ahogy most te elmondtad, hogy a kórházakkal foglalkozol leginkább, ugye a kollégáid más területeken alkotnak?
1: Hát mindenkinek van olyan, ami a kedvenc munka, vannak, akik főleg irodákat, vagy főleg éttermeket, vagy vannak olyanok, akik főleg színházat. Én sokfélét terveztem, de egy idő után amikor az ember már egy-két kórházat megcsinál, akkor örülnek neki, hogyha azt hívják, ha jól csináltam. Ha nem jól csinálja valaki, akkor mást keresnek újra, mindenben.
0: Belső építészet, neked ez a kiállítás látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utca után a belső sávban. Erős a forgalom a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Szél-Kálmán tér környékén is. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között, szintén burkolatjavítása miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát két irányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, hogyan formálják az életünket a különböző térfajták? Hogyan hatnak ránk?
1: Hát azt hiszem, hogy mindenhol kéne az legyen, hogy az ember boldogan tudjon menni egy belső térbe, de hát annyiféle van, hogy akkor is ennek megfelelőnek kell lenni, hogy mi is. Hogy egy váróterem például egy rendelőbe, hát annak is valamennyire inkább azt a reszketést, tehát kényelmes legyen, valahogy ki legyen szolgálat, figyeljen valamire, hát ilyesmit nagyjából. Tehát a színházban különleges jó érzés legyen, tehát annyira azon múlik, hogy mi a szerepe ennek a helynek, a térnek, a háznak, a lakásnak, vagy bárminek.
0: A belső építész egyéni világa az jó, ha megmutatkozik a munkáján?
1: Hát persze, az nem baj, hogy megmutatkozik, de mindig azért az a fontos, hogy akinek csináljuk, és aki majd használni fogja, az legyen vele megelégedve azzal együtt, hogy és akkor nyilván a valakinek olyan a stílusa, hogy már más a megrendelők szeretnek vele dolgozni, akkor már majd őt fogják. Ha mást keresnek, akkor is számít, hogy na ez nem tetszett annyira, akkor legyen másik. Hát nem vagyunk egyformák semmi, se a megrendelő.
0: Mi minden látható a kiállításon? Hogyan építettétek fel?
1: Végig megyek, mert éppen itt vagyok.
0: Hát köszönöm.
1: Ellenőrizni.
0: Akkor ez most egy lehetőség.
1: Igen. Hát itt például a legelején pont a kórházak vannak, van is tulajdonképpen gyógyító tereknek beszélünk. Következő pedig az utasforgalmi terek, ahol két vasúti dolog van és egy hajó, fantasztikus hajó. Uh-huh. Ez a hajó egy városnéző, egy van belőle, mindjárt meg is tudom, hogy is hívják a nevét, Gyöngyői hajó. Uh-huh. Én már kipróbáltam, és hát ebből most csak egy van. Aztán van a szakrális terek. A szakrális terekbe beleférnek a templomok. Műemléki terek vannak itt. Szállodák, tehát a szállodák különböző terei. Munkaterületek is vannak. Különböző munkaterületek. Az is egyfajta téma. Akkor van itt vendéglátás. Van itt kiállító terek. Van itt mondom, ja, és vannak bútorok is kiállítva, úgyhogy érdemes kulturális előadó terek, azok lehetnek a színházak például, és vannak kiemelt dolgok, és vannak bútorok, egy-két kisebb bútor, egy-két lámpa, szóval ilyen különleges az egész.
0: Ez a kiállítás vállaltan a nagy közönséghez szól, ugye, tehát nem a szakmának?
1: Vállaltan, pontosan azért, hogy ők ismerjék meg azt, hogy mennyi mindenfélét tud, akár egy, vagy akár több belső építés, tehát nem mindenki mindig színházat csinál, mert azért még tud mást is, tehát nem vagyunk ennyire szakosítva, de mégis, ha tudod, ezt mondtam, hogyha visszahívás, jól csináltad, tetszett nekünk, legyen. Uh-huh.
0: Belső építészet neked, erről a kiállításról beszélgetünk itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, a tudatos belső építészeti tervezés az hogyan segít minket? Hiszen ugye nyilvánvalóan szakember segítségét kérjük, pláne nagyobb, professzionálisabb közösségi tereknél, de hát azért nekünk magunknak is lehetnek ötleteink. Tehát milyen tanácsokat adsz arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes mondjuk a saját lakhelyünk akár belső építészeti tereit átgondolni? És akár ennek mentén megkérni egy szakembert?
1: Hát jobb, ha szóval először lehet egy olyat, hogy megkérdezi, hogy mit tenne, ha megkérdezi, hogy aki kíváncsi, hogy milyen legyen a lakása, de az, hogy ha komolyabb a dolog, akkor én úgy is terveztem már, hogy csak azt mondtam, hogy a funkciót nézzük, hogy szereted hogy szeretsz élni, vagy nagyjából. És amikor mond valami olyasmit, ami nem annyira, hogy mondjam, élvezetes, vagy nem lát bele, hogy az nem lesz jó, akkor én azt mondom, hogy lerajzolom, megcsinálom a funkciót, és aztán, ha az ízlése, a színek, meg az ilyesmik a sajátja, akkor én azt ott simán elengedem. Tehát a tudatos az, hogy jó helyen legyen, érezze azt, hogy mikor lesz neki világos, annak ellenére, hogy nem annyira jó a fény lehetőség, mivel lehet ezeket elérni. Tehát ilyen neked tudunk adni, vagy pedig azt mondja, hogy akkor beszélgessünk, és tervezd meg teljesen. Én szeretem azt is, hogyha csak az elejét kérik. És akkor átérzi, megcsináljuk, vázlat, és akkor a többi választás a boltba, vagy a textilek között az már a saját dolga. De a teljes belső építészet, az én a lakásban nem csinálnék ilyet különben, teljes belső építészetet, mert az valahogy mindenkinek a sajátja. Azt, hogy sok tehát mondok egy-két olyasmit, ami fontos, és akkor már jó felé megy, az igen, tehát tanácsot adni azt lehet, de én úgy gondolom, hogy csak a nagyon hiper-szuper, nem tudom, vagy a nagyon béna az, aki nem maga csinálja meg bizonyos részeket, legalább az, ami neki fontos. Tehát ez különböző kérdés, mert sokféle ember van, és szívesen megcsináltatja. Olyan is van, majd elmegyek nyaralni, aztán majd, ha visszajöttem, akkor már kész a lakás. De hát ez egy... Én nagyon csináltam lakást, többet is, ismerős, barátnak, ilyesminek, és az, hogy mit, hogy érünk el, mik azok a titkok, ami meg már különlegesek vannak. Nincsen a szobájában például fény, természetes fény, akkor azt hogy lehet elérni sokféleképpen. De azok trükkök, vagy olyan lámpák, vagy sok minden van már, amivel meg lehet csinálni.
0: Hát ezekből a trükkökből, a praktikákból épül fel végül is maga a belső építészet világa, nem? Tehát, hogy hát ti vagytok ennek a tudói.
1: Hát így van, és mindenki más tud jobban, olyan is van. Hogy
0: Judit, melyek azok az alapvető mindennapos hibák, amelyeket oly sokszor elkövetünk?
1: Hát azt, hogy van olyan ember, aki nagyon puritán, és akkor nagyon kevés dolgot tesz bele, ha már megint itt igazából a lakásról van szó, mert a középületben azért ott nagyon körbe kell venni, tehát nézni, hogy mit csinálunk, de hogy ilyent, hogy vagy túl tesz, rakja tárgyakkal, vagy kevésbé, vagy nem jól lát, vagy nem lehet benne. A fény például az egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy igazából itt hogy ki milyen hibát, vagy nem esik a kezére, és sokkal többet fut egy konyhába, vagy forog, mert ügyesebben is el lehet rendezni. Hát ilyenek, hogy mi mellé megy, mi az praktikusabb, hát ezeket jobban meg tudja mondani. Ebben tud segíteni az a, annak az embernek, aki amúgy megcsinálná, csak ezeket a nehezebbeket megkéri a belső építést, hogy azt is. De az is van, hogy ő nem tudja, miért szeretne, legfeljebb megmutogat néhány képet az újságba, és akkor gondolkodik az ember, hát ezek nem rakhatók össze, úgyhogy ilyen is van. És aztán mondtam, hogy azt mond, amit ilyet jobban szeret, és akkor abból indulunk ki, és ez ahhoz hangolunk mindent. Igen.
0: Ez a lényeg, hogy jól érezze magát.
1: Így van.
0: Saját lakásában, vagy a saját terében. Nagyon szépen köszönöm, Judit, a beszélgetést. A kiállítás, a belső építészet neked egészen augusztus 30-áig látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Kívánom, hogy látogassanak el sokan hozzátok. Köszönöm szépen. Oké, Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korossi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Meleg, de zivataros idő várható, benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be, már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Július 25-én este 8 óra és hajnali 2 óra között különböző stílusú koncertekkel, képzőművészeti kiállításokkal, továbbá örökség védelmi szakemberek által vezetett túrákkal és közösségi vacsorával készülnek a szervezők. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: A fővárosban a 37-es és a 37-a villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik járműhiba miatt. Az 1-es és a 28-a villamos, illetve a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Akadozik a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtól a 4-es villamost ajánljuk. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárása kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért jövő héten, csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet majd haladni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon fognak közlekedni, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak majd meg. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Jó estét kívánok, július 17-én, egy forró nyári hétvége előtt, bár állítólag lesz egy kis hőmérséklet csökkenés a hétvégén, hát majd meglátjuk, hogy ez mennyit ér, mennyire lesz jelentős. A mai játékkérdés viszont most utoljára hangzik el, úgyhogy figyeljenek. Ki írta a Hattyúk tava balett zenéjét? A. Chopin, B. Csajkovszki, vagy pedig C. Liszt. A nyeremény ma is egy páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára. Július 23-ára vagy 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre. játék@klasszikradio.hu. Most pedig Beethoven 8. F-dur szimfóniájának második tétele szól a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Egy nyári este lesz a következő beszélgetés témája, a helyszín a Margit-sziget, és ott lesz Kőkény Attila és Rakoncai Viktor is. Adós vagyok még a dátummal, augusztus 8-a, Margit-szigeti szabadtéri színpad, a vonalban pedig Kőkény Attila. Szia, kedves művész úr!
2: Szervusz, szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Azt hiszem, hogy be is fejezhetnénk a beszélgetést, ha elmondom, hogy mi a koncert címe, Egy nyári este, és hogyha a hallgatók fejben összerakják a nyári estét, a Margit-szigetet, Kőkény Attilát és Rakoncai Viktort, akkor ott a nagy zöld pipa a végén, de azért menjünk bele egy picit a részletekbe, jó? Ha egy kis önpromóciót kellene most tartanod, akkor hogyan ajánlanád nagyszerű közönségednek az Egy nyári este című koncertet?
2: Hát igazából egyetlen egy dolog van, hogy mi mindig megpróbálunk olyan zenét,

0: úgy minden passzol ezzel kapcsolatosan, és hogy tényleg az van, hogy elképesztő jó dallamok fognak születni még, mert most is még írunk dalokat, lesznek új slágerek.
1: Talán premierek is lesznek?
0: Hát nem tudom, hogy az igaz sikerül elvégezni mindennel, majd meglátjuk, de nyilván lesz az is sztárvendégünk, ott lesz a csodálatos Lengyel Johanna, ugye, aki elképesztően énekel, ő lesz, akkor még lesz a kisebbik fiam, ugye a Kökény Lali, és hát tényleg ilyen nagyon nagy zenei csemege, azért most ilyenkor készülnek új intrók, készülnek új hangszerelések, úgyhogy ezeket próbálunk mindig egy picit újítani.
1: Ha az életvonalatokat így egymás mellé tesszük tiédet és Rakoncai Viktorét, akkor ugye vannak meccés pontok, ahogy így haladtok egymás mellett, vannak közös nagy slágerek, tulajdonképpen azokkal meg lehetne tölteni egy estét, vagy énekeltek egymástól, bekérdezhetek-e így a kulisszák mögé ennyiben?
0: Ja, hát persze nyilván, de igazából az van, hogy a Viktor, mióta egybe keltem a Viktorral, azóta ő rengeteg-rengeteg jó slágert írt, és tehát most már ott vagyunk, hogy gyakorlatilag csak azért játszunk egyébként feldolgozást, vagy másnak a dalait, mert hogy nagyon szeretjük. Például Demién nem hagynánk ki, Demién Ferencnek a dalát, azt nagyon szeretjük, vagy akár egy Máté Péter sláger, de már nincs rá szükségünk, mert rengeteg az én saját szerzeményem is, rengeteg a Viktornak, de nyilván azokat preferáljuk inkább, amit a Viktor. És nyilván, ha azokat kéne játszani, akkor nem is tudná, akkor nem 2 órás lenne a koncert, hanem 5-6 órás, mert ugye gyakorlatilag a Viktor azért megírta az országnak a felének a slágereket.
1: Hát ez így van.
0: Hanem inkább az van, hogy amiket nekem írt, azok fognak megszólalni nagy részben, úgyhogy. Meg amiket én írtam, azok a dalok.
1: Akkor tényleg ezek a meccés pontok a pályában. Te neki, ő neked. Ugye említetted Lengyel Johannát, illetve említetted a fiadat. Azt is mondtad, hogy 10-en fölül lesztek a színpadon, de vannak-e olyan zenész kollégák még a zenekarodban, akiknek érdemes a nevét megemlítenünk?
0: Hát igazából mindegyiknek érdemes a nevét.
1: Akkor légy szíves.
0: Hát figyelj, Balog László dob.
1: Hoppá.
0: Jász András szaxofon. Hát gyakorlatilag Hámori Máté gitár, Pál Gábor basszusgitár. Fú, hát és sorolhatnám, de Vonós nem is négyes, most 8-an lesznek a Vonósok. Igen, de most elnézést, ha valakit kihagyok, de nagyon sokan leszünk, tényleg elképesztő muzsikusok.
1: Mondhatjuk azt, csak így összefoglalóan, és ezen aztán biztos senki nem fog megsértődni, hogy mondjuk a fiatal generációs session muzsikusok, mert Lacika is dobol sok helyen, azoknak a krémje tulajdonképpen ott fog állni mögöttetek, nem?
0: Így van, hát én próbáltam első perctől kezdve úgy összeszedni a zenekaromat, hogy azért úgy arra nagyon igényes vagyok. Nem mindenre vagyok nagyon igényes, de a zenére igen. Tehát azért ezek az emberek most már 10 éve vannak felem. Tehát a Laci, a Jászand is, azok most már 15 éve, a Gabika az most már 10 éve. Igen. Tehát, hogy ezek most már ilyen nagyon-nagyon hosszú évek óta vannak felem, ezek a srácok. Hát amikor én zenekart alapítottam, akkor ők voltak az elsők, akik jöttek velem és maradtak is. Tehát, hogy tényleg az van, hogy én megpróbáltam a közeli hozzám korosztályt. Most nyilván azért a Pál Gabi a legfiatalabb, mert ő 25-26 éves az. De hát egyébként nem annyi idős a gitáron. Tehát ott már sokkal idősebb. A gitáron már sokkal idősebb. De igen, tehát, hogy érdemes. Tehát az van, hogy olyan jó zenészekkel, és egyébként azért mondom azt, hogy örömzenét játszunk, mert olyan nagy tudású emberek vannak a háttam, mert hogy nyilván mindig el is szoktam mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Tudom, hogy egyedül azért nem tudnék így, mert itt vannak olyan hangszerelések, amiket a Viktor megír, hogy itt ide muzsikusok kellenek, tehát ide komoly muzsikusok kellenek, hogy ezek a hangszerelések meg is szólaljanak. Ráadásul mi élőzünk, tehát mi nem HD-zunk, azért vagyunk inkább sokan, mert ez ad egy nagy szabadságot nekem. Tehát, hogyha akarok egy refrént énekelni, nem 2-3-at, akkor ne gátoljon meg engem, mert most éppenségem visszahív, vagy HD-val játszunk. Épp azért mi nem használunk HD-t.
1: Tehát, de jó, hogy ezt is megtudtuk a kulisszák mögül. Érezni lehet egyébként azt, amikor az élő az ilyen 100% vagy 101%-osan élő. Még egy kérdést engedj meg nekem, ha valaki menet közben kapcsolódott be, akkor elmondom, hogy Kökény Attilával beszélgetünk az augusztus 8-i közelgő közös koncertjéről Rakoncai Viktorral, de ugye megemlítetted Lengyel Johanna nevét, aki egy elképesztően csodálatos hang. Az mondjuk így embargós információ, hogy ő mit énekel duettet egyedül, vagy hogyan lesz?
0: Nem, ő fog velem is énekelni, fog a Lalival is énekelni, ő egy ilyen, minden, ő neki az egy szerencsé, hogy mindenkivel tud énekelni.

0: Hát ebben egyetértünk, egészen csodálatos a művésznő. Akkor még egyszer foglaljuk tehát össze, kedves hallgatók, hogy van egy nyáresti programjuk, jelentem, tessék beírni a naptárba. A dátum augusztus 8-a, a helyszín a Margit-szigeti szabadtéri színpad, az előadás címe Egy nyári este, közös koncert Kökény Attilával, Rakoncai Viktorral, egy csomó zseniális muzsikussal mellettük, mögöttük, és a sztárvendéggel, Lengyel Johannával. Művész úr, köszönöm szépen, ez biztosan jó buli lesz. Ez nektek talán nem is munka lesz, hanem egy kellemes este, nem?
1: Így van, nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, és hát várunk szeretettel mindenkit erre a csodás koncertre.
0: Akkor további szép nyarat neked, szia!
1: Köszönöm, szia!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kass galériában jövő szerdáig látogatható Almási Aladár Margit Ideiglenesen nem ismerő ember című kiállítása, amelyet a művész 80. születésnapja alkalmából rendeztek meg. A tárlat átfogó válogatást nyújt az elmúlt évtizedek alkotásaiból, ráadásul számos olyan művet is bemutat, amelyet eddig még soha nem láthatott a közönség. A kiállításon szobrok, festmények, grafikák, akvarellek és rajzok egyaránt helyet kaptak, érzékeltetve Almási Aladár sokoldalú művészetét. Jövő szerdán ismét jazz költözik az Óbudai Társaskör hangulatos kertjébe, ahol a Varga Tivadar trió ad koncertet. A Cifra György díjas zongoraművész partnere ezúttal is Gájer Ferenc nagybőgős és Veszeli János dobos lesz. A közönség lendületes improvizációkra, igényes jazzmuzsikára és kellemes nyáresti hangulatra számíthat. A koncert előtt Ónodi Kristóf gitáros alapozza meg az atmoszférát, az átállás alatt pedig Gájer Ferenc zenei válogatása szól. Egy pohár bor, egy hangulatos kert és kiváló élő jazz. Minden adott egy emlékezetes nyári estéhez. Jövő kedden a Budapest Jazz Clubban ad koncertet a Szigeti Juli Band, amely ezúttal is energikus, nyári hangulatú estére készül. A zenekar a közönség kedvenc dalai mellett több teljesen újra hangszerelt szerzeménnyel is meglepi a hallgatókat. A swing eleganciáját elektroswinggel, funkival és poppal ötvöző egyedi hangzás garantáltan magával ragadja a közönséget. Magyar és angol nyelvű dalaik mellett saját improvizációra és játékosságra is számíthatunk majd. Pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeres úgy címmel, a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget a Kastélypark egészen varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és népszerű slágerek találkoznak. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a 37-es és a 37-a a villamos az Őrház és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik járműhiba miatt. Az 1-es és a 28-a a villamos, illetve a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Akadozik a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt. A Károly-kör úton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Nagykör úton a nagyobb csomópontoknál. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, úgy Buda központtól a 4-es villamost ajánljuk. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárása kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért jövő héten, csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet majd haladni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon fognak közlekedni, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak majd meg. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy elképesztő történetet fogunk elmesélni, vagy hát Kinga fogja elmesélni önöknek. 1937-ben megyünk vissza az időben, templom emelés Budán. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy csinálták meg, kik csinálták meg, na és persze miért volt erre szükség.
2: És melyik templomról van
1: és
2: szó?
1: És melyik templom?
2: A második kerületben a főutcába kell mennünk, méghozzá a Szent Flórián templomhoz megyünk. Ezen a területen már az 1750-es évek elején is állt egy kápolna. Ennek a helyére aztán 1760-ra készült el a jelenlegi templom, tehát egy nagyon szép barokk templomról beszélünk. Azonban az épület állaga elkezdett romlani, olyannyira, hogy végülis ez most egy nagyon nagy ugrás lesz időben, ez most már a görögkatolikus egyházhoz tartozik, a tulajdonosát a fenntartó átadta a görögkatolikus egyháznak 1920-ban. Ha ott járunk a főutca vagy a Batthyány tér környékén, akkor azt látjuk, hogy ott nagyon különböző utcaszintek vannak.
1: Így
2: a Batthyánynál nagyon jól lehet ezt látni, ugyanis a főutcát folyamatosan feltöltötték itt a Duna közelsége miatt, az árvízvédelem miatt is került erre sor. Olyan sokszor került feltöltésre a főutca, hogy az 1900-as évekre már mondhatjuk azt, hogy körülbelül egy méterrel alacsonyabban volt az utcaszintnél, tehát hogy volt egy nagyon nagy különbség a templom szintje, illetve az utcaszint között. Ennek érdekében feltöltötték a templom belsejét is valahogy, hogy érje el az utcaszintjét, viszont ezzel az egész épületnek az arányai borzasztóan felborultak, hiszen ha belépünk egy templomba, azért megvan annak az a belső magassága, látjuk, hogy hol kezdődnek az ablakok, és itt teljesen felborultak ezek az arányok. A templom el is kezdett vizesedni, tehát itt két fő ok volt, ami ezt a manővert végül is életre hívta. Az egyik a templom állagának a megóvása, tehát a vizesedésnek a megállítása, illetve a templom eredeti arányainak a visszaállítása volt a cél, és így jutunk el az 1937-es esztendőhöz, amikor is megtörtént ez a hihetetlen templom emelés.
1: Kinek a nevéhez fűződik?
2: Friedrich Lajos volt az, aki ezt kitalálta, vagy mérnök volt, és egészen elképesztő megoldást talált ki. Ez a világon egyedi és abszolút újdonságnak számított, ugyanis az egész templomot vízszintesen elvágták az alapok fölött, és beépítettek egy vas gerenda koszorút. Ez kívül is, belül is megtörtént, és a falban bizonyos pontokon fülkéket vágtak az emelőgépek számára, amelyek aztán ugye elvégezték ezt a munkát. Néhány szám ezzel kapcsolatban.
1: Igen.
2: Az épület 1700 tonna tömegű volt, és ezt 92 darab különböző teherbírású, csigás rendszerű szerkezetek emelték meg. Most az előkészületeket már az előző év végén elkezdték, tehát azért hosszú hónapok előzték meg ezt a manővert, de aztán jött a tél, és így végül is februárban került sor erre az emelésre, mivel várták azt, hogy a hideg tél elmúljon, és ne legyen nagy a hőmérséklet ingadozás, és ne legyen túl hideg. Az első nap az nagyon izgalmas volt, de ezen a napon nem tudtak annyit haladni, amennyit szerettek volna, mindössze 15 mm tudtak emelni az épületen, mert meghibásodtak az emelők. Másnap azonban már 14 centit. Most képzeljük el, hogy egy egész templomot egy nap alatt 14 centivel, az majdnem egy arasz megemelik. Volt néhány berendezés, amely közben hibásnak bizonyult, tehát ezeket ki kellett cserélni, illetve meg kellett javítani, de látták azt, hogy maga az eljárás, amit Friedrich Lajos kidolgozott, működik. Tehát abszolút kivitelezhető. Úgyhogy ahogy megemelték a templomot, itt a keletkező résbe egy szigetelő réteget kapott a templom, tehát a vizesedés megakadályozandó, és folyamatosan aláfalaszták a templomot, tehát ahogy emelték a felső részét, úgy falasztak alá, így tudták megmagasítani tulajdonképpen. Összesen 120 munkás dolgozott a templomon, és 11 nap alatt az épületet 1 méter 40 centivel megemelték. Az egész
1: elképesztő
2: templomot.
1: Elképesztő.
2: Nem hihetetlen?
1: De.
2: És hogy mindez majdnem 100 évvel ezelőtt. Tehát manapság azért nem hallunk ilyen történeteket, és ezt a komputer technika és emelő daruk nélkül meg tudták csinálni.
1: És mi történt ezután a templommal? Gondolom, ha már megemelték, akkor elkezdték a külső-belső renoválást is.
2: Természetesen megújították kívül is, belül is, mivel a belső arányok megbomlottak, új freskókat és új bútorzatot kapott a templom, egy gyönyörű szép templomot kaptunk ezáltal, és hát mondhatjuk azt, hogy Buda ékszerdoboza, egyik ékszerdoboza a Szent Flórián templom, azt különben tudjuk, hogy a Szent Flórián ő a tűzoltók, és hát a víznek is átételesen a védőszentje, tehát nem véletlenül itt a Dunához közeli templom az ő nevét viseli. Ahogy mondtuk, most már ez görög-katolikus templom, tehát nem római katolikus templom, és hát be lehet menni, meg lehet látogatni, és a parókián van is egy fotóalbum, amit ki lehet kérni, uh-huh. és ennek a hihetetlen manővernek a dokumentálását, azt láthatjuk ebben a fotóalbumban. De vannak különben képek uh-huh. és videó is van, ha rákeresünk az uh-huh. interneten, akkor egy néhány perces videót is kapunk 1937-ből, egészen elképesztő, érdemes megnézni.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Berec András, mesemondó népdalénekes, folklórkutató és fotós, akivel a Harangok évgyűrűi című kiállításról beszélgettünk, mely a műcsarnokban látható. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Láng Judit, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnöke. Vele a Belső építészet neked című kiállításról volt szó, amely a Fugában látható augusztus 30-áig. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Jó pihenést és nagyon kellemes hétvégét kívánok. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Verdi remekmű érkezik a Margit szigetre. Monumentális opera élmény, lenyűgöző sztárszereposztással. A Trubadur július 23-án és 25-én. Főszerepekben nemzetközi opera csillagok. Jusif Eyvazov, Marina Rebeka és a hazai legjobb szólisták. Margitszigetiszínház.hu.
3: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meleg, de zivataros idő várható. Benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Emellett találatért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az elevátorház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Emellett találatért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőséget regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meleg, de zivataros idő várható, biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában. Már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtüzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodródott füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az NTI híreit hallották.

egyen. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György. Halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos, vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pesti Vigadó elődjében, a Redoutban, a grandiózus báli események mellett a kor legnevesebb zenészei léptek fel. Idősebb és ifjabb Johann Strauss mellett az 1838-as nagypesti árvizet követően Erkel Ferenc szervezésében jótékonysági pénzgyűjtő koncertet tartottak itt, és Liszt Ferenc is többször koncertezett az épületben. Amikor kitört az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, a Redoutban tartotta egyik híres beszédét Kossuth Lajos 1848. júliusában. Ekkor 200 ezer főnyi katonát és ehhez szükséges pénzt kért az országgyűléstől, amit az egyhangulag meg is adott. Végül ez okozta az épület vesztét is. Alig egy évvel később, 1849. májusában a budai várat védő Henczi osztrák admirális lövetni kezdte a pesti oldal dunaparti palotáit. A végső csapásra pedig május 15-én került sor. Ekkor kapott súlyos találatokat a Redout, díszes oszlopsora teljesen elpusztult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen a 17. századi svéd uralkodóház

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek